Let You Go, ez szólt az utóbbi percekben KT-től itt a Petőfi Rádióban. Örülök, hogy itt vagy velünk a mikrofonnál, Kenész Kolos. A történelemben a vasút kapcsán történt a mai napon nagyon sok izgalom, ugyanis 1932-ben, azaz ma 34 éve indult meg a menetrendszerű villamos vasúti forgalom Magyarországon.

kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Minden ami címmel szólt a 30-ok árnyékban dalait a Petőfi Rádióban. Szeptember 12-e van, köszöntünk a mikrofonnál Kenész Kolos, a névnaposok, a Máriák, a Gújdók, az Ibolyák, az Irmák, ezen felül a Tóbiások és a Marionok, és ne éltessen mindenkit, aki a mai nap szombaton ünnepelne, ezért cserébe pedig persze jár egy dal Fekete Mátyástól, ez a Látom Már.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszönjük, hogy hajnal 3-ra is a Petőfi Rádiót választott a társnak a mikrofonnál. Kenész Kolos hallható, örülök, hogy velünk vagy a szombatunkban is. Mindjárt érkezik hozzánk Paul Canto, ezen felül Nikos, de most B-nagy Réka és az évszakok, amivel elkezdjük a következő 60 perc zenélését.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

Vigyen a szél címmel hallgatjuk az Andalgó dalát itt a Petőfi Rádióban, és folytatjuk a Siriusszal, amely nem sokáig létezett egyébként, és nem sokáig dolgozott együtt, 1970 és 73 között nagy felállással egyedi hangzású progresszív rock zenét játszottak, 62-ben lett egyébként az ős Sirius megalakítva, Orszászki Miklós, Baronics Zsolt, Pataki László, Rádói Mihály, és végül, de nem utolsó sorban, Veszelő András voltak egyébként a tagjai ennek a zenekarnak. Progresszív jazz rock irányzat volt jellemző a stílusokra, ebből most is kapsz egy ízelítőt.

Köszöntünk a Petőfi Rádióban, a mikrofonnál Kenész Kolos hallható. Hogyha az utakon közlekedsz, akkor számolj azzal, hogy a Magyar Közút Úddi üzletág július 1-től részleges üzemszünetet hirdetett az M6-os autópálya Iván-Dárda és az országhatár közötti szakaszára. Ez azt jelenti, hogy az érintett, nagyjából 2,5 kilométer hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében egyelőre nem szükséges az úddi bevallásra sem. Egyébként a viszonylati jeggyel sem, a fedélzeti eszközzel, azaz az obuval közlekedő járművek esetében. A további részletek a nemzetiúddi.hu oldalon elolvashatók, nálunk pedig addig is hallgathatók a dalok az éjszakában. Folytatjuk a Repülj Madár, Repülj Népdal feldolgozásával.

0: változók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Újabb lépcsőfokot közösen teljesítettünk hajnal 4 óra. Köszöntjünk a Petőfi Rádióban a mikrofonnál, Kenész Kolos, te pedig ott a másik oldalon maximális hangerőbevonással. Nem sokára szól majd nálunk a Maxi Sun, de lett az Eden Falls és az Udvarlós.
1: Itt egy újabb óra. Kizárt.

folyton új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

Bence kalandjai és a fogadalom itt a Petőfi Rádióban, de jó, hogy velünk vagy a mikrofonnál, Kenész Kolos. Folytatjuk egy 21 esztendős előadóval, Kökény Danival, aki alapvetően 2022-ben 17 éves korában titokban jelentkezett a TV2 Sztárban szár leszek című tehetségkutató műsorába. A célja pedig az volt, hogy a műsor nyújtotta lehetőségek révén javítson a családi helyzetén, mert ez is nagyon sok mindent elárul az ő mentalitásáról. Nagyon-nagyon sok különleges dala van, a következővel ismerkedünk meg. Ez a Sose feledít a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Hát ritkán van olyan, hogy hallunk egy dalt a nyári időszámításról. Szegedi Márton ezt énekelte meg nekünk az utóbbi percekben, és bizony tekergetni kell majd nem sokára az órákat, hogy mikor kezdődik az őszi időszámítás, erről is fontos néhány szót ejtenünk. 2026-ban hajnal 3 óráról 2-re állítjuk majd az órákat, október 25-én, vasárnap, ne feledd, Dankó Tünde pedig most dalol, ez a rózsaszín.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggel, szeptember 12-e, szombat van, itt a mikrofonnál pedig hajnal 5 órakor is Kenész Kolos hallható, és lesz még mit mutatnunk neked, nem sokára érkezik Raúl a dalban megjelenő dalával, a Ciao Ciao-val, de előtte az Oreoár és a Hey Janász, amivel startolunk.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondd, ha tévedek. Minden éri

adom a lelkemet. Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Jumping Man dalát hallhattad itt a Petőfi Rádióban, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos. Örülök, hogy továbbra is velünk vagy. Bálint napon kezdődött meg Magyarország egyetlen dalversenye, a Dal 2026 első bemutatkozó adása 2026-ban a Duna csatornán, valamint a Petőfi Rádió hullámhosszán. Bizony megújult a zsűri is, és nagyon sok izgalmas produkció volt látható, például Mocskonyi Dörgölje is, aki elárulta bizony, hogy mindenkinek jár egy kis rock and roll.

0: elfogadtam már.
1: Vigát hallottad, ez volt az Elfogadtam már itt a Petőfi Rádióban. Örülök, hogy velünk vagy. A Zaporozseccel folytatjuk, akiknek nagyon izgalmas volt a 2026-os nyár. Egyrészről nagyon sok koncert volt, másrészről új dalokat is készítettek. Például az idei esztendőben Mező Misivel is dolgoztak közösen Varga Bencéjék, és közben pedig volt idő arra, hogy dolgozzanak. Továbbra is újabb felvételeken, amiket várunk sok szeretettel, reméljük, hogy a Petőfin is szólnak. Majd most egy tavalyi, most jön a legjobb rész.

0: kis fény a reggelben. A Brains jó voltából Lengyel Johannával szólt közösen a Light It Up itt a Petőfi Rádióban. Kívánunk nagyon fényes napot, szombat van, így tehát remélem, hogy lesz lehetőség a kikapcsolódásra. Kenész Kolost hallottad a hajnalodban, délután 2-től folytatjuk. Addig is vigyázz magadra, Korcsok Laurával kívánok jó rádiózást. Ciao, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információ első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Támogatást kapnak évvégéig a dízelautósok. Magyar tulajdonosa lesz a diósgyőri Nestlé üzemnek. Marad a változékony idő elszórtan esővel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Egy műszaki hibás teherautó vesztegel a 13-as főúton Nagyikmánd térségében. A 14-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Havonta 5000 forint támogatást kapnak a dízelautósok december végéig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét. A két ellenzéki párt közölte, Magyar Péter miniszterelnök a kampányában 480 forintos benzinárat, valamint az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte. Kormányra kerülve azonban eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé diósgyőri üzemét. A svájci központú nemzetközi vállalat a nyáron jelentette be, évvégén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó, 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. Az új tulajdonos, a Vimpex, vállalta, hogy folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát továbbra is foglalkoztatja. Továbbra sem termelnek ki fát a védett erdőkben a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, a tüzelőt főleg rossz állapotú erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, hogy a tűzifa áfáját szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökkentik, valamint a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatást. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáját mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a változékony enyhe idő. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhatnak záporok, a szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23 fok, este 11-17 fok lesz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szeptember 12-e reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ma van az első segélynyújtás világnapja, úgyhogy itt az Éles Stílus magazinban a vendégem dr. Nemere Imola orvos lesz, a kezdésben pedig a Honeybee-től az Így játszom.
1: Itt egy újabb óra

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Van, hogy egyetlen pillanat alatt megváltozik minden. Valaki rosszul lesz mellettünk, összeesik, félrenyel vagy megsérül egy balesetben. Ilyenkor nincs idő hosszasan gondolkodni, valakinek cselekednie kell. Az első segélynyújtás világnapján ezért most arról beszélgetünk, hogy milyen alapvető tudást lenne érdemes mindannyiunknak elsajátítania, és hogy hogyan győzzük le azt a bizonytalanságot, ami sokszor megakadályoz bennünket abban, hogy segítsünk másokon. A vendégem dr. Nemere Imola, orvos, a Magyar Orvostan Hallgatók Szövetségének egyik elnök helyettese. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak.
1: És köszönöm külön, hogy még mielőtt a második magyar egészségpiknikre mennél, még eljöttél ide hozzám, ugyanis ma van a napja, szeptember 12-e, hogy megrendezitek a Múzeumkertben a második magyar egészségpikniket. Úgyhogy egy kicsit talán kezdjük ezzel, hogy te, mint orvos, mit fogsz kint csinálni, vagy hogyan készültél te erre az alkalomra?
2: Azzal, hogy mint orvos, azt gondolom, hogy maga az egészségmegőrzés, már mint orvostan hallgatóként is, minden egyes napomat, minden egyes évemet így végigkövette, hogy mit kell nekem is csinálni, illetve mit kell kifele közvetítenem, és az egészségpiknik az egyik ilyen fóruma, hogy beszéljünk magáról az egészségről, és magáról az egészségmegőrzésről.
1: Tehát akkor te is ott leszel, és 10 órától várjátok az érdeklődőket a Múzeumkertben.
2: Rengeteget készültünk, és jó buli lesz, és egy csomó témáról tudunk beszélgetni.
1: Mint például az első segélynyújtásról is, illetve az újraélesztésről, ugye?
2: Igen, pontosan, ami manapság egy nagyon fontos téma, és egy nagyon, nagyon fontos olyan tudás, amit mindenkinek el kell sajátítania, hisz azt látjuk, hogy bármikor, bárhol találkozhatunk ezzel a helyzettel, és nem vagyunk eléggé felkészülve rá. Pedig minden egyes pillanat, minden egyes szekundum azzal, amit megspórolunk, hogy segítsünk egy embertársunknak, azzal akár az életét menthetjük meg.
1: Mennyire számít itt, ahogy említetted, az idő? Tehát tényleg ezek a másodpercek. Mennyire változik a százalékos esélye annak, hogy valakit meg tudunk menteni az idő előre haladtával?
2: Rengeteget. Hisz vannak betegségek, például a szívinfarktus, amikor így csak az angolban is így említjük, hogy minden egyes pillanat számít, hisz a sejtek, amivel meg tudjuk így az életnek meg tudjuk adni az oxigént, illetve az egyéb ellátást, azzal meg tudjuk menteni tényleg az embernek az életét, illetve meg tudjuk azt adni, hogy tovább élhessem.
1: Dr. Nemere Imola a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést az első segélynyújtás világnapján.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: szép.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
2: A mai témánk az első segélynyújtás, hiszen ma van a világnapja, illetve ma rendezik meg a második magyar egészségpikniket. A vendégem pedig dr. Nemere Imola, és ezekről beszélgetek vele. Ahogy említetted is, nem vagyunk sosem eléggé felkészültek, tehát nem lehet elég felkészültnek lenni egy ilyen helyzetben, hiszen ezt jobb esetben gyakorolni nem lehet, mert ilyen helyzetekkel szerencsére azért ritkán találkozik egy ember, viszont ha találkozik, akkor észnél kell lennie. Mi az, amit ilyenkor adott helyzetben tud tenni egy laikus például, ha lát egy autóbalesetet vagy egy epilepsziás rohamot, mit évő legyen?
3: Én ezzel először egy kicsit vitatkoznék, hogy nem lehet rá felkészülni, mert rengeteg olyan kurzus van, illetve nagyon sok rendezvény épül erre, hogy átadja ezt a tudást, úgymond a laikus vagy a hozzá nem értő embereknek, hisz senki nem arra született, hogy egy krízis helyzetet kezelni tudjon. Azonban, hogyha már úgymond egy kicsit jobban rutinszerűen kezeljük ezeket a helyzeteket, kevésbé lepődünk meg. Én, amit mindenkinek tanácsolni tudnék, hogy ne féljenek attól, ennek ellenére, hogy nem értenek hozzá, mert az, hogy minden egyes segítő mozdulat segíteni tud. Már csak, hogyha azzal, hogyha mentőt hívunk, tehát ne kezeljük ezt úgy, hogy a másik biztos jobban ért hozzá, mert ez a mindennapokban a hiba, vagy nagyon sokszor előfordul, hogy nem merünk odalépni. És én ezt szeretném így útravalónak adni, hogy oda kell merni lépni, és meg kell próbálni segíteni, amennyire a legjobb tudásunk szerint telik.
2: Hogyan kezdjük el? Tehát, hogy jó, hogyha fogunk magunk mellé valakit, és akkor nem egyedül próbálunk segíteni, mentőt hívni, hogyan kell szakszerűen eljárni?
3: Igen. Elsőnek, amit mindenképpen meg kell nézni, amit mi is így a gyakorlatban egy mentő gyakorlaton hallottam, hogy a halott hősök nem mentenek életet, tehát a legfontosabb a saját biztonságunk. Meg kell győződnünk arról, hogy nincs olyan tényező, ami miatt mi ne tudnánk elkezdeni az újraélesztést, illetve az első segélyt, ami minket veszélyeztet. Ezután pedig, ami nagyon fontos, hogy igen, segítséget kérjünk, és céltudatosan kérjünk segítséget, tehát ne csak, hogy valaki segítsen, hanem rá kell mutatni az adott emberre. A másik pedig, aki a segítségnyújtásban mindig egy nagy mankója az embernek, az maga a mentőszolgálat. Tehát, hogy mindenképpen vagy mi, hogyha nincs körülöttünk valaki, aki tudna nekünk segíteni mentőt hívni, vagy kérjünk meg célzottan valakit, hogy hívja a mentőt. És ez azért is fontos, mert hogyha nem vagyunk biztosak abban, amit csinálunk, a mentőszolgálatnak a munkatársai telefonon keresztül is tudnak minket instruálni, instrukciókkal ellátni, hogy pontosan mit kell, meddig. Úgyhogy ne leserakjuk a telefont, hanem ők segítenek minket egyfajtában.
2: El tudnak valamit rontani az odaérkező segítők? Tudunk ártani a betegnek?
3: Szerintem kevés olyan dolog van, tehát, hogy amivel igazán baj tudnak okozni, és azért nem is szeretném, hogy ez a gondolat maradjon meg az emberekben, mert ez lehet, hogy visszatartó erőként hatna. Én azt gondolom, hogy mondjuk ami a gyakorlatban él, mondjuk a bordatörés, a legnagyobb magabiztossággal újraélesztők is törhetnek bordát, de én mindig ezt szoktam mondani, akiket én tanítok, vagy akiknek én adom tovább az első segély, vagy az újraélesztésnek a tudását, hogy inkább egy borda, ezért tanulnak a mellkassebészek, mint egy élet, amit nem tudunk megmenteni.
2: Hát ez tény és való. Nem sokára dr. Nemere Imolával folytatjuk a beszélgetést itt az Éles Stílus magazinban arról, hogy hogyan álljunk neki például az újraélesztésnek.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Élet.

Virág! Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Itt az Éles Stílus magazinban a mai napon dr. Nemere Imola orvos a vendégem, akivel az elsősegélynyújtás legfontosabb lépéseiről beszélgetünk, hiszen ma van az elsősegélynyújtás világnapja, nem sokára folytatjuk, azonban most a hírpercek következnek, utána pedig ezt a dalt játszom majd neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a változékony idő többfelé esővel. Havi 5000 forint támogatást kapnak a dízelautósok. A 25 évvel ezelőtti terrortámadás áldozataira emlékeztek az Egyesült Államokban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás teherautó vesztegel a 13-as főúton Nagyigmánd térségében. A 14-es kilométernél csak fél pályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Decemberig havi 5000 forintos támogatásban részesülnek a legfeljebb 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű autók tulajdonosai, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az összesen 20000 forintos kompenzáció csaknem 1 millió autó tulajdonost érint. Az intézkedés az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is vonatkozik, amennyiben a jármű a nevükön van. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolajárába épített jövedéki adó teljes összegét visszaig.

0: igényelhetik.
1: A támogatás több részletben kerül kifizetésre, az első részlet októberben érkezik. Az érintetteknek ehhez nem kell kéremet benyújtaniuk. A NAV gépjármű adó kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizette. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlaszámra érkezik az összeg. Akinél nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás.
0: A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat is. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányában 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Kiszorítaná az üzemanyagimportot, valamint dízel és benzin hiányhoz vezetne. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, a szükséges tűzifát máshonnan rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, hogy a tűzifa ápáját szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökkentik. Hozzátette, hogy a kormány megduplázza a szociális tűzifa támogatását. Emellett az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállítatta a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV nem mondta fel, mert annyira károsnak tartotta a döntést. A keretmegállapodás így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Sokszoros túlárazással kötött az előző kormány a digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondosóra programot, amelyet szerinte akár negyed vagy harmad annyiból is meg lehetett volna valósítani. Hozzátette, hogy sokan további ügyben készítenek elő feljelentést.
2: Egy P2M nevű cég szerződésével kapcsolatban találtunk nagyon komoly szabálytalanságokat. További egy nagyon jelentős problémának tartom én az e-ingatlan projektet. Ezzel kapcsolatban is készül egy bejelentéstervezet. Itt körülbelül 22-3 milliárd forint költődött el úgy, hogy igazából újra kellett kezdeni a projektet lényegében. Tehát egy alapmodulon kívül nem sok valódi modulja működött a rendszernek. Erről részletesen be fogunk számolni.
0: Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója a nyomozásra úgy reagált, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem pedig megszüntetni.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Az áldozatok nevének felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnökök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában az Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna lég- és rakétavédelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és más eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Az uniós tagállamok ugyanakkor engedélyezték, hogy Ukrajna amerikai rakétákat is beszerezzen a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tenni a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Márta Kos uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
0: Járványügyi nyomozásban vizsgálja a Nébik, hogyan juthatott be két hazai csirketelepre és a Baromfi Pest is. Az előzetes információk szerint az állatállomány megkapta a szükséges védőoltást. A vírus miatt mintegy 220 ezer madarat kellett leölni. Nemes Imre országos főállatorvos arra hívta fel a baromfi tartók figyelmét. A megelőzés érdekében fokozottan ügyeljenek az előírások betartására és a vakcinázásra.
5: Hogyha az állattartók betartják a jogszabályok szerinti vakcinázási protokollokat, akkor reményeink szerint nem kell számolni nagyobb járvánnyal, de a biológiában bármi lehet.
0: Idén a Budaörsi Latinovics Színház Cyrano de Bergerac című produkciója nyerte a Szemle Plusz legjobb előadásának járó díját. A Városmajori Szabadtéri Színpad 14. alkalommal megrendezett programsorozatán 12 hazai és határon túli előadást láthattak a nézők. A Kamara Program legjobb előadásának a Víg Színház egyik előadását választotta a zsűri.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-23 fok valószínű.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Az Európa bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőben. A dobó ese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését, a trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila döntőbe jutott, Enyingi Patrik viszont búcsúzott, ahogyan 100 gáton Kozák Luca is. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pászmándi Dominik Szentgyörgyi Zita összeállítású 4x100-as váltó pedig 41,21 század másodperces országos csúccsal a hetedik lett. A harmadik mérkőzését is megnyerte a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben. A házgazda Bakonyiak 20 gólos különbséggel 47-27-re győzték le a Dabast. Az Eto és a Ferencváros Győri mérkőzése a csarnok beázása miatt 26 perc után a hazaiak 17-12-es vezetésénél félbe szakadt. A második csoportmérkőzését is elveszítette a magyar női válogatott a 3-3 elleni kosárlabda Európa-bajnokságon Antwerpenben. A Böröndi Vivien, Pap Klaudia, Szabó Fanni és Tóth Frank összeállítású együttest a szlovénok 2 ponttal, majd a spanyolok 19-14-re győzték le. Ezzel a mieink befejezték szereplésüket a belgiumi viadalon. Vég Luca és Andrássy Márton is alul maradt a bronzmérkőzésen, így mindketten ötödikként fejezték be a dzsúdósok budapesti Grand Slam versenyét. Az 57 kg-os Vég brazil, míg a 60 kilósok között versenyző Andrássy szlovén ellenfelétől kapott ki ipponnal. A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabadedzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. A tegnapi első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfaltsíkon. Köszönöm a figyelmet!
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Rádiós, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és a vendégem, dr. Nemere Imola, akivel az elsősegélynyújtás világnapján természetesen az elsősegélynyújtásról beszélgetünk. Ott tartunk, hogy hogyan kell a gyakorlatban elkezdeni egy újraélesztést. Hallottam már olyan információkat, hogy már nem szükséges a befújás, jól tudom?
2: A befújásnak a maga, tehát hogy az, hogy a befújást szerintem akkor csináljuk, hogyha biztosak vagyunk benne. Uh-huh. Hogyha ezt gyorsan, hatékonyan meg tudjuk csinálni, akkor végezzünk befújást. Azonban, hogyha nem, akkor én inkább a mellkas kompressziókra törekednék, mert időt lehet ezzel veszteni. Itt a COVID óta egyfolytában változik, hogy érdemes-e befújni, vagy nem érdemes befújni, és az, hogy az ember így fel is tudja mérni az, hogy mondjuk az adott higiéniai viszonyoknak ő számára ez komfortos-e. De itt azt mondanám, hogy gyorsan, hatékonyan meg tudja csinálni, akkor igen, de azonban, hogyha nem, akkor inkább a hatékony mellkas kompressziók a legfontosabbak.
1: Sokan biztosan ugye a jogosítvánnyal megtanultuk a szabályos menetét, és hogy hányat kell, hogyan kell előkészülni rá. Most azért egy kicsit frissítsd fel ezt a tudást számunkra.
2: Az a legfontosabb, hogy meg kell nézni, hogy biztonság van-e az adott ember körül, akit látunk, hogy összeesett, utána pedig fel kell mérni azt, hogy egyáltalán szükség van-e első segélyre, illetve újraélesztésre, tehát meg kell rázni az embert, hogy hall-e, hogy reagál-e, és hogyha nem reagál, akkor meg kell nézni a légzését, itt hátra kell finoman hajtani a fejét, és meg kell azt nézni, hogy a mellkasa mozog-e, hogy érezzük-e, hogy levegőt vesz. Itt 10 másodperc alatt 2 darab lélegzetvételnek kell történnie, és hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon fontos az, hogy összekulcsoljuk a két kezünket, és a szedcsónnak az alsó egyharmadára tegyük rá az összekulcsolt kezünket, és utána, hogy egy kicsit egy ilyen merev mozdulattal derékból végezzük ezeket a mellkas kompressziókat. Itt nagyon fontos, hogy az embernek a könyöke is merev maradjon, tehát ez egy tényleg egy ilyen olyan, mintha egy kút mozogna fel és le. És ez ami fontos, illetve hogy ez alatt ne felejtsünk el mentőt hívni, tehát valakit céltudatosan meg kell kérni, hogy most ő hívjon mentőt, és hogy a 112-n keresztül instruálva is leszünk, hogy mit kell pontosan csinálni, és ami még fontos, amit nem szabad kihagyni, hogy úgy is meg kell szólítani egy másik embert, hogy ő álljon oda, és hogyha kell, akkor le tudjon váltani, mert azért ez egy nagyon-nagyon árasztó mozgás, és senki nem tudja röpki, tehát hogy inkább a 30 darabot, hogyha az ember már meg tud csinálni, azután mindenképpen érdemes váltani. Ami nagyon fontos, igazából a Staying Alive, illetve az, hogyha ez sokan ismerik ezt a dalt, ez egy jó támpont lehet az embernek, illetve az egyem, kettem, hármam, négyem, és amit előbb kifelejtettem, amit mindenképpen össze kell gyűjteni így az újraélesztés alatt, hogy szintén itt megint csak az, hogy valakit meg kell szólítani, és azt kell mondani, hogy segítsen, hogy egy defibrillátort, hogyha van a közelben, mert a defibrillátor az egy nagyon, ugye én azt szoktam mondani, hogy nagyon buta biztos eszköz, mert ő is segít, hogy mit kell csinálni, illetve hogy ő ezt a sokkot, tehát hogy ezeket az elektromos sokkokat, amivel szintén az embernek az életben tartását, vagy az, hogy újraindítsa a szívét, meg lehet csinálni, ez kell, és közben meg ő is tudja neked adni a ritmust, hogy hogyan, milyen ütemben végezd az újraélesztést.
1: Reméljük, hogy a többi ember is segít nekünk, amiben csak kell, hiszen egyébként defibrillátort nagyon sok helyen lehet találni, vannak kihelyezett pontok, úgyhogy reméljük, hogy mindenki készséges lesz, és hogyha megszólítunk valakit, akkor pozitív választ fogunk rákapni. Szerintem ez a legfontosabb a mai világban, hogy összetartsunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm, és igen, ezt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ez egy utcai team munka, egy csoport munka, ahol muszáj együtt dolgoznunk a másikért.
1: Köszönöm szépen, Imola.
2: Én is köszönöm.
1: A vendégem dr. Nemere Imola volt, orvos itt az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Dévát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Megyünk is tovább a Csukás meseórával, ahol viszont gyerekmeséket, zenéket, mondókákat, nyelvtörőket hallhatsz. Utána pedig egy beszélgetést méghozzá a Csukás Mese Rádió második hivatalos születésnapi daláról, Varga Lillával. Tarts velem a továbbiakban, és a legfrissebb hírek következnek, utána pedig mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Támogatást kapnak évvégéig a dízelautósok. Ma lesz a táncházak éjszakája. Marad a változékony idő, de többet fog sütni a nap.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Egy műszaki hibás teherautó vesztegel a 13-as főúton Nagyigmánd térségében. A 14-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, és csaknem 1 millió embert érint. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók évvégéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Bályi Nagy Vilmos. A 2010 és 2014 közötti Orbán kormány volt államtitkára a belekészült interjú második részében. Azt mondta, hogy olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amelyet a magyar államnak kellett kifizetnie. A Fidesz párt alapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. A találkozó zárt körül, így a beszédek sem lesznek nyilvánosak. Délelőtt jogászok vitatják meg az aktuális politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor korábbi miniszterelnök mond beszédet. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, hogy bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Ma lesz a táncházak éjszakája a Fonó Budai Zeneházban. A különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogyan az oktatók és a táncegyüttesek is, akik segítenek a tánclépések megtanulásában.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a változékony enyhe idő. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor, a szél megerősödik. Napközben 16-23 fok, este 11-17 fok lesz.
2: A hírek után.
7: És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
8: Petőfi Rádióban.
9: Csukás Mese Rádió.
10: Én nagyon szeretem.
7: Egy csibetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Ludas Matyi. Élt egyszer egy fiú, akit Matyinak hívtak. Volt ennek a legénynek egy lúdja. Azzal indult el szerencsét próbálni. Útjuk egyenesen Döbrögbe, a vásárra vezetett. A város ura éppen vadászott, mikor megpillantotta a fiút és annak szép fehér libáját. Döbrögi úr ki is adta a parancsot.
1: Azonnal hozzátok ide, tekem azt a szép gömbölyű libát.
0: Az alattvalók rohantak is a lúdhoz, de Matyi megfogta, kezébe vette, el nem eresztette. Dübe gurult az uraság, s rögvest parancsot adott.
1: Kapjon 25 botütést a fiú, aki nem tiszteli méltóságomat.
0: És már ki is vették kezéből a ludat. Matyi elszenvedte a 25 verést, majd oda kiáltott. Ne félj, uram, meglásd! Háromszor adja ezt Kennek Ludas Matyi vissza. És ezzel útnak indult. Eltelt 3 hosszú év. Döbrögi éppen a palotáját építette újjá. Új mesterembereket keresett. Ezért Matyi gondolt egyet, itáliai ácsmesternek adva ki magát, jelentkezett az uraságnál. Döbröginek nagyon megtetszett az Itáliából érkezett ifjú, s rögvest felfogadta. Matyi kapott az alkalmon, s megkérte Döbrögit, menjen ki vele az erdőbe, segítsen neki fát választani. Egy óvatlan pillanatban, mikor az uraság nem figyelt, Matyi fogta, egy fához kötözte, és jól elnáspángolta. Emlékszik még rám? Megmondtam, hogy Kennek háromszor adja ezt Ludas Matyi vissza. Siránkozott bíz a fájdalomtól az uraság, fájt a háta a botütésektől. Minden felől hívták az orvosokat, hogy enyhítsenek Döbrögi baján, de az ugyan nem múlt el. Másnap egy német orvos érkezett a palotába. Elküldte az egész udvart gyógyfüveket szedni. Mikor kettesben maradtak Döbrögivel, Matyi levette az áruháját, és az uraság elé lépett, hogy leverje rajta a második részletet. Jajgatott ismét a Döbrögi, de még hogy? Aztán elérkezett a vásárnapja. Döbrögi kísérete nélkül már ki sem mert merészkedni az utcára. Elrendelte, hogy kutassák át az egész várost, nehogy Matyi megint erre ólálkodjon. Annak ellenére, hogy az egész város őt kereste, Matyi nem ijedt meg. Sőt, ez az alkalom tökéletes volt számára, hogy betartsa az ígéretét. Oda ment egy árushoz, és vett tőle egy lovat. Majd lefizetett egy szegény fiút, hogy adja ki magát Ludas Matyinak. Még egy ludat is a kezébe adott. A fiú éppen Döbrögi hintója mellett baktatott, mikor észrevették.
2: Azonnal fogjátok el,
0: parancsolta az uraság. És mindenki rögvest a Ludas Matyinak öltözött fiú után eredt. Döbrögit pedig magára hagyták hintójában. Ekkor nyomban ott termett az igazi Matyi.
3: Tudja, uram, ki vagyok én? Hát én vagyok a Ludas Matyi.
0: És már vette is elő a pálcáját, hogy ismét elnáspángolja Döbrögi uraságát. Kiabálhatott hát a Döbrögi segítségért, de senki fia nem hallotta szavát. Matyi pedig betartotta ígéretét, s harmadszor is visszaadta a verést. Mikor befejezte, elkötötte Döbrögi egyik lovát, felkapta lúdját, s otthagyta Döbrögit s a várát mindörökre. Az uraság jaj veszékelve szállt ki a hintóból, de hiába küldte Matyi után katonáit,
3: ő már rég messze járt.
0: Az emberek, mikor meglátták a pórul járt uraságot, hangos kacagásban törtek ki. Lettem nagy mulatság. Döbrögi pedig szégyenkezett, hogy harmadszor is túljárt az eszén, Ludas Matyi.

0: Csodás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, tegnap volt a szülinapom.
2: Jaj, hát Isten éltessen sokáig. Kaptál valami szép ajándékot?
1: Igen, kaptam egy nagyobb biciklit, mert az előzőt már kinőttem, és képzeld, kaptam egy nagy dobos csokit is, de azt bevittem ma az oviba, és mindenkinek adtam belőle egyet. Nagyon örültek a gyerekek, én pedig nagyon örültem, hogy megajándékozhattam őket.
2: Erre mondják, hogy jobb adni, mint kapni.
1: Tényleg? Pedig ajándékot kapni is nagyon jó.
2: Az bizony jó érzés. De amikor te adsz valamit másoknak, és látod, hogy ettől boldogok, az sokszor még nagyobb öröm.
1: Akkor ezért volt olyan jó szétosztani a csokit. Jobb is, mintha az egészet megettem volna.
2: Nagyon jó szívű vagy. Látod? Az öröm ilyenkor a sokszorosára nő.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
3: Itt a Petőfi Rádióban.
4: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó. Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed? Mi az? Visszhangozta tüskés hátú. Hogy nem vagy egyedül? Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből? Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta. Az következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan. Azzal is, akit nem ismerünk? Igen, hát ha megismerkedünk. Azzal is, akit nem szeretünk? Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is. Védenek? Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú. Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rasszízű veszekedésé az ellenszem. Kordában lehet tartani. Tüskés hátú a homlokát ráncolta. És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet. Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle? Ugrifüles elmosolyodott. Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor. Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erről jut eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én? Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb. És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást? Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság. És nekem sohasem köszönnek előre? Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra. Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. képzeld, el fog terjedni, hogy Tüskés hátú a legudvariasabb a környéken. Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca. És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő. És milyen köszönés van még? Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az ember fia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos. És a barátjának? Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek. És a hivatalos köszönés? A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál, az erőt, egészséget, a bányászoknál, a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés. És mikor nyújtunk kezet? Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet. Télen is. A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt. És nyáron? Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van. Hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz. És kinyújtja előbb. Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak. Többféle köszönés nincs. Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg. Mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak. És ha nem a mamájával megy? Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek. Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte. Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom. Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük. És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet. Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést. Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta Tüskés hátút is. Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Telehossal könnyebb a beszélgetés.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: tejszínhabba.
1: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok! Petra vagyok. Ma az egyik legkedvesebb mesémet fogom elmesélni nektek. Hallottatok már Sűn Balázsról és a testvéreiről? Nem? Még soha? Akkor ezt most ízibe orvosoljuk. Csukás István, Sűn Balázs. Erdőszélen, erdőszéli tölgytövében volt egy ház. Abban lakott 7 sűn testvér. Sűn Aladár, Sűn Piroska, Sűn Adorján, Sűn Dorottya, Sűn Demeter, Sűn Tihamér és a legkisebb Sűn Balázs. Hogyha jól bevacsoráztak, szűk lett nékik az a ház, s előfordult ilyenkor, hogy kívül rekedt Sűn Balázs. Furakodott, nyomakodott, morgott, perel, dühöngve, semmit se ért. Mit tehetett? Lefeküdt a küszöbre. Telt az idő, múlt az idő, éjre éj és napra nap. Egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kimaradt. Ebből elég. Torkig vagyok, kiáltott fel Sűn Balázs. Sokan vagyunk, s kicsi nekünk ez a ház. Éppen azért én elmegyek. Szerbusz néktek, 6 testvér. Sűn Aladár, Sűn Piroska, Sűn Adorján, Sűn Dorottya, Demeter és Tihamér. Miután így elbúcsúzott, fogta magát, elindult, lábanyomán porzott a vén gyalogút. Így baktatott, így poroszkált. Szomszéd tölgyig meg sem állt. Ottan aztán

0: Fújt a szél, nagy zajjal ám, s arra ébredt, hogy zörögnek a kaiba ajtaján. Ki az? Szólt ki fogvacogva. Ki kopogtat ének idején? Mi vagyunk az, szóltak kintről. Mi vagyunk a hat testvér. Sünaladár, Sünpiroska, Sünadorján, Sündorottya, Demeter és Tihamér. Elvitte a szél a házunk. Engedjél be, áházunk, fázunk idekin. Csurom víz a kabát rajtunk és az ing. Jól van, szólt Sün Balázs, jövök már. S fordult a kulcs, nyílt a zár. Betódultak mind a hatan. Tele lett a kaiba. Kérdezte is Sün Tihamér. Mondd csak, testvér, nincs csak ez az egy szoba? Lefeküdtek, elaludtak. S arra ébredt Sün Balázs. Újra kicsi lett a ház. Mert az éjjel ide-oda löködve kiszorult a küszöbre. Ejnye, mondta fejvakarva, mit tehetnék? Megnövök, s akkor talán nem lesz ágyam, nem lesz párnám a küszöb. No, ezt aztán jól kifundálta Sün Balázs, megnő. Arra azért még egy kicsit várni kell, de tudjátok, aki nagyot alszik, az nagyot nő.
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
2: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
3: Melyik?
2: Hát a szüli

0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsok Laurával. A ma reggeli vendégem pedig nem más, mint Varga Lilla, énekes, aki korábban a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának legmesésebb anyuka címét kapta. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, meg köszönöm szépen ezt a felvezetést is.
0: Korábban jártál már itt nálam, amikor arról beszélgettünk, hogy a Csukás Mese Rádió számára készítettetek mondókákat feldolgozva zenésen a zenekaroddal, a Lila Virág és Pengettyűvel, az is egy nagyon érdekes téma volt. Most viszont azért ülsz itt velem szemben, ugyanis a Csukás Mese Rádió második születésnapja volt nem is olyan régen, ugye szeptember 1-én, és ennek apropóján készítettetek egy születésnapi dalt, egy hivatalos második születésnapi dalt. Hát ez milyen érzés volt, hogy készültetek erre?
1: Hatalmas élmény volt megírni ezt a dalt, elkészíteni ezt a dalt, és hatalmas megtiszteltetés is, hogy tulajdonképpen mi írhattuk meg a Csukás Mese Rádió második hivatalos születésnapi dalát. Nyilván egy születésnapi dalnak azért így vannak keretei, tehát bizonyos kereteken belül kell mozognunk. Nyilván a szülinapról is kell szólnia, de mi úgy gondoltuk, hogy ne csak a szülinapról szóljon, hanem legyen egy kicsit több is. Tehát azt, amit mondjuk minden embernek kívánnánk, hogy legyenek mesék a szívükben, hogy legyen, aki megfogja a kezüket, meg hogy vegyék észre a maguk körül a mindennapi kis csodákat. És ezt nem csak a gyerekeknek kívánjuk, hanem a felnőtteknek is. Sőt, szerettünk volna egy olyan dalt írni, amit gyerekek is énekelhetnek, de akár elhangozhat mondjuk egy 40. születésnapi bulin is, és hogy a felnőtteknek is ugyanúgy adjon valamit, vagy reméljük, hogy ad valamit nekik is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió missziója is, amiket felsoroltál, hogy mindenkihez szóljon, a mesék ott legyenek mindenki életében, a szívében, de mennyire volt ez nehéz, hogy nem csak egy születésnapi dalt kellett írni, hanem magának a Csukás Mese Rádiónak, tehát Csukás István nevéhez fűződik.
1: Igen, azt nem szerettük volna, hogy szerepeljen benne az, hogy Csukás Mese Rádió, mert az túl konkrét lett volna, hanem azért egy kicsit ilyen tágabban értelmeztük a dolgot, de azért elég nehéz feladatunk volt, mert szerintem a világ összes születésnapi dalát megírták már. És akkor hogyan csináljunk egy olyat, ami mégis egy picit más lesz, mégis egy picit különleges, vagy egy kicsit egyedi, és hát megmondom őszintén, hogy sokat gondolkodtunk ezen, a zenei részén is természetesen, de hát aztán csak össze állt a dolog. Egyébként nem elsőre, tehát azért elárulok egy kis kulisszatitkot, hogy elsőre teljesen más dallamot és harmónia menetet képzeltünk el rá. Aztán rájöttünk, hogy azért mégiscsak egy picit pörgősebbnek kell lenni ennek a dalnak, mert hát tényleg itt a vidámságról, a boldogságról is kell, hogy szóljon. Úgyhogy próbáltunk egy sokkal pörgősebbet írni, és végül szerintem tudtuk abszolválni, tehát sikerült.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy hogyan lehet egyáltalán egy dalon keresztül egyszerre a felnőttekhez és a gyerekekhez is szólni. A vendégem pedig Varga Lilla, a Csukás Mese Rádió legmesésebb anyukája, itt a Csukás Mese órában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Varga Lilla, a Csukás Mese Rádió legmesésebb anyukája. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az apropó jelenleg, ami miatt itt ülsz velem szemben a stúdióban, az, hogy a Csukás Mese Rádió 2 éves lett, és ebből az alkalomból ti készítettétek el a zenekaroddal a Lila Virág és a Pengettyűvel a második hivatalos születésnapi dalt. Már megbeszéltük, hogy milyen nehézségekkel jár egy születésnapi dal elkészítése, és itt említetted, hogy arra törekedtetek, hogy egyszerre a felnőttekhez és a gyerekekhez is szóljon a dal. Hogy lehet ezt abszolválni?
1: Én úgy gondolom, hogy a mi zenekarunk missziója eleve az, hogy igaz, hogy gyerekzenekarról van szó, tehát a Lila Virág és a Pengettyű alapvetően egy gyerekzenekar, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a gyerekek élvezzék, hanem lehetőleg a felnőttek is, és hogy nekik is adjon valamit. Amikor a mondókákat elkészítettük, igaz, hogy a mondókák azért gyerekeknek valók, de a zenei részét úgy próbáltuk megoldani, hogy azért legyenek benne olyan zenei stílusok, amik a felnőttekhez is szólnak, és akkor ezt egy ilyen kicsit ilyen edukációs céllal. Most a szülinapi dal kapcsán ezért kicsit talán nehezebb feladatunk volt, de azt tudni kell, hogy nem említettük meg a dalban, tehát a dalban nem szerepel az, hogy szülinap. Ott az elején, amikor ott a gyerekek kiabálnak, ott igen, de amúgy magában a dalban nem jelenik meg maga a szülinap szó sem. És hát azért szerettünk volna egy picit mélyebbre menni, már amennyire lehet egy részben gyerekeknek szóló szülinapi dalnál, úgyhogy így próbáltuk megoldani, hogy mindenkinek adjon valamit, mindenkinek szólj.
0: Ahogy mondtad a dal elején, gyerekek kiabálnak, de nem akármilyen gyerekek, ugyanis ott van köztük a fiad is, mesélj erről, milyen volt velük a munka?
1: Jaj, de jó, hogy ezt megkérdezed. Én igazából szerintem kitéptem az összes hajszálomat felvétel közben, de szerintem aki dolgozik gyerekekkel, az talán tudja is, hogy miről beszélek. Nagyon cukik, meg imádom őket persze, de mivel rokon gyerekek, tehát az én kisfiam és az unokatesói, akik szintén ugye kapcsolatban vannak velem is, ezért ugye nehezebben fogadnak szót, mint mondjuk egy idegennek, vagy mondjuk egy óvónéninek, és hát meg több mindent megengednek maguknak, úgyhogy kicsit nehéz volt összehozni azt a néhány mondatot is, de aztán a végén sikerült. Annak mondjuk örülök, hogy nem csináltunk verkfilmet, mert az, hogy vettem rá őket, hogy nevessenek, azt inkább most itt sem mondanám el.
0: Pedig épp meg akartam kérdezni.
1: Az maradjon a mitétünk, hát hülyéskedtem nekik, természetesen ott butáskodtam, meg mindenféle arcokat vágtam, maradjunk ennyiben, és akkor ez még így a nyomda festéket eltűri. Tehát nyilván persze ismerős gyerekekről van szó, meg a saját fiamról, úgyhogy szerintem ezt megtehettem, és hát aztán nagyon élvezték persze. De hát ilyenek voltak, hogy odébb mentek a mikrofontól, és akkor nem lehetett őket hallani rendes, akkor gyertek gyerekek, jó, vegyük fel még egyszer, de én már nem akarom még egyszer. Tehát, hogy persze voltak ilyenek, de aztán a minden jó, ha a vége jó alapon, végül is sikerült összetrombitálni a társaságot és megcsinálni.
0: Nekik hogy tetszett a dal, a végeredmény?
1: Ők nagyon büszkék rá, hogy szerepelnek benne, és nagyon várták, hogy kijöjjön már, és hogy
0: Most már tetszik nekik.
1: Igen, a dal az maga tetszett is nekik, de nem tudták elképzelni, hogy én mit szeretnék, tehát először még nem tudták, aztán nyilván az, hogy az ember elmondja a koncepciót 4-5 éves gyerekeknek, az egy dolog, de amikor hallották a végeredményt, akkor nagyon büszkék voltak rá, hogy mi is szerepelünk a Csukás Mese Rádió második szülinapi dalában. Úgyhogy mindenki boldog volt a végére.
0: Hallhatjuk valahol élőben is ezt a dalt?
1: Természetesen igen. Szerencsére egyre több felkérésünk van, egyre többet koncertezünk a Lila Virág és a Pengettyű zenekarral. Van egy Facebook oldalunk, ahol nyomon lehet követni az eseményeket, tehát ott mindig elhangzik, vagy kiírjuk, hogy mikor lesz a legközelebbi koncertünk, úgyhogy akár ott is, meg hát lehet minket hallgatni akár YouTube-on, akár Spotify-on is, és a szülinapi dalt is nem sokára meg lehet majd hallgatni Spotify-on is.
0: Meg a Csukás Mese Rádióban.
1: Na igen, természetesen.
0: Hát akkor a fiadnak meg az unokatesóknak tetszett, ők 4-5 évesek, nekem is tetszik.
1: Tényleg?
0: Ez a két kategória már megvan. Remélem a hallgatóknak is. Egyébként itt a beszélgetésünk előtt én játszottam, tehát hallhatták már, úgyhogy tudják, hogy miről van szó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Varga Lillával, énekessel és a Csukás Mese Rádió legmesésebb anyukájával beszélgettem ma reggel a Csukás Mese órában.

0: Deri! Deri! Elszaladtad most a Mirror Glimpse-től, itt a Petőfin Minden Magyar. Nem tudom, hogy nálad otthon mi a helyzet, hogy a rendetlenség híve vagy, vagy inkább mindig élére vasalt, élére állított párnák várnak otthon. Én talán az utóbbi, legalábbis akkor, hogyha este álomra hajtom a fejem, csak úgy tudom, hogy ha kanapén jól állnak a párnák. Ne is kérdezd! Hát a folytatásban a hírek következnek, utána pedig egy gyönyörű rendetlenség.
1: Az a gyönyörű!
2: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Támogatást kapnak a dízelautósok, nem zárják be a Diósgyőri Nestlé üzemet. Marad a változékony idő elszórtan esővel.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Egy műszaki hibás teherautó veszteg el a 13-as főúton Nagyikmánd térségében. A 14-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Havonta 5000 forint támogatást kapnak a dízelautósok december végéig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt 20 ezer forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét. A két ellenzéki párt közölte. Magyar Péter miniszterelnök a kampányban 480 forintos benzinárat, valamint az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte. Kormányra kerülve azonban eltörölte a védett üzemanyagárakat, amely mindenkinek segített. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú nemzetközi vállalat még a nyáron jelentette be, évvégén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. Az új tulajdonos, a Bimpex, vállalta, hogy folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Kisiklott este egy vonat Észak-Franciaországban. 44-en megsérültek, egy ember állapota kritikus. A baleset körülményeit még vizsgálják, de az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, egy vagon felborult, négy pedig lecsúszott a sinekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak. Ismét ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea a japán tenger irányába. A lövedékek csaknem 250 kilométert tettek meg, majd a vízbe csapódtak. Az újabb rakéta indítást egy nappal azután hajtották végre, hogy befejeződött a térségben rendezett dél-koreai, amerikai, japán hadgyakorlat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a változékony enyhe idő. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23 fok, este 11-17 fok lesz.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szeptember 12-e, szombat reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nem tudom, hogy nálad hogy van ez, de nálam általában a szombat a takarítós nap, úgyhogy egyelőre reggel még nagy a rendetlenség. Gyönyörű rendetlenség, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra

Bogi dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ha azt mondom neked, hogy Misi Mókus kalandjai, akkor ki az, aki először beugrik neked ezzel kapcsolatban? Hát persze, Tersánszky Józsi Jenő, Kossuth díjas író, aki 138 évvel ezelőtt ezen a napon született. Ma ünnepelte a születésnapját, aki 144 évvel ezelőtt született. Ónodi József úszó is, aki 1906-ban Athénban a soron kívüli olimpián a győztes magyar úszóválogatott tagja volt, és 1909-ben pedig a 100 yardos gyorsúszásban országos bajnok lett. Isten éltessen minden mai születésnapost, hogyha neked is van a környezetedben, a családodban, a szeretteid között, akinek ma van a születésnapja, akkor írd meg nekem a 0630303380-as számra, hogy itt az adásban közösen megünnepelhessük őt. Ugyanis megünnepelni jó. Ez a dal következik most a Hiperkarmától, itt a Petőfin.

Mind, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Csabit köszöntjük, Virág írt nekem, hogy a kedvesének Csabinak ma van a 35. születésnapja, és nagyon-nagyon szeretne küldeni neki egy jó kis dalt, hiszen most sürögnek, forognak, készülődnek, mert délután lesz egy kis kerti parti, ahol Csabit ünneplik, és én először azt gondoltam, hogy ez egy meglepetés születésnap, úgyhogy gondolkodtam is rajta, hogy beolvassam az üzenetet, de aztán tudatosult bennem, hogy nyilván akkor nem írta volna meg Virág, hogy küldjek egy dal Csabinak, úgyhogy Csabi, Isten éltessen téged sokáig, boldog 35. születésnapot, és jó készülődést, jó vendégvárást, és majd jó bulizás nektek. I feel, ez szól a továbbiakban most nektek itt a Petőfin.

számítottam rád. Ezt hallottad most Dr. Bírástól és Radics Gigitől. Itt a Petőfi, minden magyar. Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem számítottunk valakire vagy valamire. Legtöbbször sajnos ez betegséggel fordul elő, hogy nem is gondoltuk volna, hogy baj van, hiszen a szűrővizsgálatokra nem igazán szeretünk elmenni, hanem akkor keressük fel az orvosokat, amikor már baj van. Viszont a mai napon, hogyha a múzeumkertbe látogatsz, a második magyar egészségpikniket rendezik meg, ahol ingyenes szűrőprogramok, előadások, panelbeszélgetések várnak téged, de hogy még mi, és hogy mit tudhatsz még erről az eseményről, ezt a következő órában is tárgyalom majd, taglalom majd, úgyhogy tarts velem a továbbiakban is. Most viszont Before I Leave, ez szól neked itt a Petőfin.

0: Szerintem te is kívülről fújod ezt a dalt. Szőkével álmodtam, ezt hallottad most Varga Viktortól itt a Petőfén Minden Magyar. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig Rúzsa Magdi dalával folytatjuk. Ezt játszom majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: 30% az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
4: 40, 50, 60. 70, 80.
3: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Világszerte a 2001-es terrortámadások áldozataira emlékeztek. Még lehet kérni a HPV elleni iskolai védőoltást. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M1-es autópályán, Szárdiget térségében a 48-as kilométernél. Mindkét irányban lelassult a haladás, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Nyilvánosságra hozott titkosított iratokat a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyok kialakított emlékhelyen, valamint világszerte megemlékeztek a 2001-es terrortámadások csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve ezzel az áldozatok számát. Erre figyelmeztetett az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét. Itthon újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje, Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert. A MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 7-es lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáját mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a változékony enyhe idő. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor, a szél megerősödik. Napközben 16-23 fok, este 11-17 fok lesz.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szeptember 12-e, szombat reggel. 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ma az elsősegélynyújtás fontosságáról beszélgetünk, hiszen ma van az elsősegélynyújtás világnapja. A kezdésben Rúzsa Magdit hallod, és az Aduát című dalát.
1: Itt egy újabb óra

Ragada! Paulina egyik legújabb dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Mennyire tetszik ez az új dal egy 10-es skálán? Van mondjuk ilyen 8-9-es? Na, hogyha 5 fölött van, akkor jól figyelj, ugyanis a Tamási szüreti napokon ma este 7 órától Paulina nagy koncertet ad, és valószínűleg ezt a dalt is elénekli majd. Azt kell tudnod a szüreti napokról, hogy a település egyik legjobban várt őszi rendezvénye, ami minden évben megtölti élettel a várost. Hagyományos szüreti felvonulás mellett a borkóstolás, a színpadi koncertek egyszerre teremtenek egy jó kis fesztivál hangulatot, így a program családoknak és természetesen bulizni vágyóknak is egyaránt felejthetetlen élményeket kínál, úgyhogy ha Paulinát élőben hallanád ma este 7 órakor, akkor irány a Tamási szüreti napok. Most pedig Wake Up! Ez szól az Iron Mafiától, itt a Petőfin.

0: elkísér.
1: Otthon, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. 2026. szeptember 12-e van. Ez az év 255. napja, és ebben az évben ez a 37. szombat. Ráadásul ma van az első segélynyújtás világnapja is, úgyhogy ha még otthon vagy, akkor tessék felöltözni és elkészülődni, és indulni a második magyar egészségpiknikre, amit természetesen így az első segélynyújtás világnapja alkalmából rendeznek a múzeum kertben. Egy igazi fesztivál hangulat, ahol az egészségmegőrzés és a szűrőprogramok mind fontos jelentőséggel bírnak, de hogy milyen programok várnak még, ezt nem sokára elárulom neked, ha már úton leszel, úgyhogy indulás úton a Kelemen Kabát bandalával folytatjuk.

Összefúj a szél. Ezt hallottad most a Bohemian Betyárstól, itt a Petőfin Minden Magyar. Ma reggel az Éles Stílus magazinban dr. Nemere Imola orvos volt a vendégem, akivel az első segélynyújtás fontosságáról beszélgettünk. Múlt héten pedig Nagy Bence járt nálam, orvostanhallgató, aki a második Magyar Egészségpiknik főszervező helyettese, és a mai napi rendezvényükről beszélgettünk. Na most még csepegtetek neked egy kis információt, hiszen egészen 10 órától várnak téged sok szeretettel a múzeum kertben, mindenféle érdekes programokkal, de hogy mire számíthatsz, ingyenes szűrésekre mindenféleképpen, illetve olyan témákra is, amik általában azért tabu témák szoktak lenni, de most nagy hangsúlyt fektetnek arra az orvostanhallgatók, hiszen a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége szervezi ezt az eseményt, hogy ne legyen olyan, hogy ciki vagy kellemetlen téma, mindent körbejárnak, mint például a szülés előtti, utáni gondolatok, érzések, a lelki egyensúly, egy turbulens világban van egy ilyen panelbeszélgetésük is, ahol például Szentesi Éva író is jelen lesz. Nos, hát érdekes program, és hogyha a szűréseken részt veszel, akkor hidd el, minden rendben lesz. Rendben lesz, ezzel folytatjuk most a Follow the Flow és Tiden idalát játszom neked, itt a Petőfin.

0: Hangácsi Mártont hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Egy 10-es skálán mennyire érzed magad egészségesnek? Ezt írd meg nekem üzenetben a 0630303380-as számra, ugyanis, ha még nem tudnád, ma van az első segélynyújtás világnapja, ebből az alkalomból a második magyar egészségpikniket szervezik a Múzeumkertben. Várom az üzeneteket, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Kaukázus dalát játszom neked.
1: Nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatíva, mi előbb beköpkol a klíma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Támogatást kapnak évvégéig a dízelautósok. Világszerte a 2001-es terrortámadások áldozataira emlékeztek. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Korábban baleset történt az M1-es autópályán Szárliget térségében a 48-as kilométernél. A Budapest felé vezető átterelt sávban már megindult a forgalom. A Hegyeshalom felé vezető oldalon zárva van a belső sáv. Mindkét irányban több kilométeres torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjármű adót befizették. Ma tartja a Fidesz párt alapítványa a Köccsei találkozót. A rendezvény zárt körül, a beszédek sem lesznek nyilvánosak. Délelőtt jogászok vitatják meg az aktuális politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Tiszta a kutak vize Iváncsán. A vizsgálatok egyikben sem mutattak ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Emlékeztettek, hogy az ivóvíz csővezetéken érkezik Ercsi felől, így az biztonsággal fogyasztható. A vizsgálatot azután rendelték el, hogy az üzem belső területén található kútban magzatkárosító oldószert mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Nem szavazta meg a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. Az indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegek mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. A mostani szavazás előtt a kezdeményezés évekig napirenden volt. Elemzők szerint lehetséges, hogy végleg elbukott. Nyilvánosságra hozott titkosított iratokat a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush megkapták. Tegnap világszerte megemlékeztek a 2001-es terrortámadások csaknem 3000 áldozatáról.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a változékony enyhe idő. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A szél megerősödik, napközben 16-23 fok, este 11-17 fok lesz.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az év 255. napján, azaz szeptember 12-én is köszöntelek téged sok szeretettel. Korcsok Laura vagyok, és egészen délig együtt utazunk a legjobb magyar zenék kíséretében. A kezdésben a Kaukázus dalát játszom neked. Tartós béke, ez szól most.
2: Itt egy újabb óra.

hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Ez a legújabb magyar zene.

0: Veled álmodtam, ezt hallottad most Rev Vadimtől itt a Petőfin Minden Magyar. Tudod, hogy mi az, amit álmodból felkeltve is mindenféleképpen tudnod kell? Hát a segélyhívó száma, 112. Az első segélynyújtásnál talán az egyik legfontosabb az, hogy minél hamarabb cselekedjünk, és tényleg azonnal észnél legyünk, és nem nagyon van időnk gondolkodni, hogy jól csináljuk-e, vagy mit évők legyünk, hiszen minden egyes perc számít. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a túlélés esélye percenként körülbelül 7-10%-kal csökken, ha nem kezdődik meg időben az újraélesztés. Ezért is fontos, hogy valaki hívja a 112-t, a másik pedig, ha szükséges, kezdje meg a mellkasi nyomásokat. Sokak számára ismert már, hogyha első segélynyújtásról és újraélesztésről van szó, akkor a Stayin' Alive című dal, de egyébként bármelyik másik hasonló ütemű, például ilyen 100 per perc körüli dal segítségünkre lehet, mondjuk Justin Timberlake-től a Can't Stop the Feeling, de azt hiszem a Tankcsapdának is van egy olyan dala. Ezek mind segítségül tudnak lenni. A következő dal nem feltétlen egy ilyen. A belgától következik a fizetésnap, ez viszont az év többi napján lehet segítségünkre, hogyha megjön a fizetésünk. Ez szól most itt a Petőfin.
1: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel.

0: lett itt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

a Sound System dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Szeptember 12-e van, vagyis szeptember 2. szombatja, ami az elsősegélynyújtás világnapja, és hogyha azt mondom neked, hogy elsősegélynyújtás, akkor rögtön neked is lehet, hogy először az jut eszedbe, hogy újraélesztés. Pedig ennél sokkal több mindenről van szó egyébként, például egy erős vérzésnél, a megfelelő nyomásról, egy félrenyelt falatnál egy megfelelő beavatkozásról, vagy bizonyos esetekben már talán az is életmentő lehet, hogyha időben hívjuk a mentőket, hiszen a mentők folyamatosan segítenek minket a vonal túloldaláról, illetve nagyon fontos, hogy a balesetek nem csak valami extrém helyzetben történhetnek, hanem megtörténhet otthon a konyhánkban, az utcán, munka közben, vagy akár egy teljesen átlagos hétvégén is. Úgyhogy az elsősegély valójában arról szól, hogy tudjuk, mit tehetünk addig, amíg megérkezik a profi segítség, és ne csak tudjuk, hogy mit tehetünk, hanem tegyük is meg. Ne várjunk senkire, semmire, kérjünk segítséget, és célzottan utasítsuk, vagyis hát célzottan kérjünk meg valakit, hogy kérlek, hívd a 112-t, kérlek, gyere ide, segíts, válts le mondjuk egy mellkas kompressziónál, vagy egy újraélesztésnél, úgyhogy legyünk észnél ezekben a helyzetekben, hiszen rajtunk múlhat a másik élete. It's your life! Ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

0: Repülj! Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és kapóra jön most nekünk ez a dal, ugyanis Laura írt nekem egy üzenetet, hogy éppen a reptérre tartanak Levivel, akivel az első közös nyaralásukra igyekeznek most. Délután egy körül indul csak a gép, úgyhogy éppen időben vannak, még a Petőfit hallgatják, és tartanak utána Szicíliába, ahol azt hitték, hogy nagyon jó idő lesz, de úgy tűnik, hogy ott is egy kicsit borongósabbnak ígérkezik az idő, de szerintem az olasz konyha és az olasz táj majd kárpótolja őket. Jaj, de szívesen mennék veletek. Nem visztek magatokkal? Nem férek be a bőrönbe? Jaj, hát de még szívesebben vagyok itt a kedves Petőfi Rádió hallgatókkal, úgyhogy nyugodjatok meg, itt maradok. Úgyhogy neked, kedves Petőfi Rádió hallgató, játszom a következő dalt, ami nem más, mint az Imago Munditól a Semmi sem ugyanaz. Ezt játszom neked.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: A Zanzibár ikonikus dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Szerintem nincs olyan, aki ennek a dalnak a szövegét ne tudná kívülről. Olyan jó ilyen dalokat felidézni és közösen énekelni. Na hát menjünk is tovább, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig egy közös élmény. Úgy szintén befordulunk a konyhára, a vendégem pedig Farkas Richárd séf lesz, tart velünk a továbbiakban is. Wolf Kati dalával kezdünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Közzétették a gyermekvédelmi jelentést, emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 13-as kilométernél Szederkény térségében. A belső sávon vesztegelnek a sérült járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. A legkritikusabb a helyzet Észak-Magyarországon. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderült, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Ma tartja a Fidesz párt alapítványa a Köccsei találkozót. A rendezvény zárt körül, a beszédek sem lesznek nyilvánosak. Délelőtt jogászok vitatják meg az aktuális politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapesten. A vízgyűjtő területeken esett esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedés várható, majd jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mújdita Istvánt hallják. Az Európa-bajnok Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben a budapesti atlétikai világdöntőn. A dobóese 29 éves versenyzője 80 méter 30 centis dobással fejezte be szereplését. A trófeát a német Merlin Hummel szerezte meg. Szintén a tegnapi nyitónapon 400 méteres síkfutásban Molnár Attila döntőbe jutott, Enyingi Patrik viszont búcsúzott, ahogyan Százgáton Kozák Luca is. A magyar 4x100-as vegyesváltó pedig országos csúccsal a hetedik lett. A nemzetközi mezőnyben az egyik legjobban várt számban nem született meglepetés. Armand Duplantis nyerte a férfi rúdugrást a budapesti világdöntőn. A világcsúcs tartó 6 méter 20 cm-es eredménnyel lett első. Zverev Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Karen Khachanov ellen nyert 3 játszmában, míg a másik elődöntőben magyar idő szerint ma hajnalban az amerikai Ben Shelton honfitársát Francis Tiafoe győzte le 4 szettben. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli a tegnapi nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabad edzést a Form 1-es spanyol nagydíjon. Az első gyakorláson még Antonelli csapattársa George Russell bizonyult a leggyorsabbnak szintén a Mercedes-szel a debütáló madridi versenypályán. A harmadik gyakorlás ma fél egykor, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a változékony enyhe idő, délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor, a szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23 fok, este 11-17 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jaj, de jó, hát 11 óra múlt, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára című műsorunk velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel, Farkas Richárddal, séffel. Finomakat fogunk főzni, jókat beszélgetni, tarts velünk! Wolf Katival kezdünk!
1: Itt egy újabb óra!

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túlszük a szórát. Ne sietesd az óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A magyar konyha tele van olyan egyszerű régi ételekkel, amelyekről talán azt gondoljuk, hogy már a nagyszüleink konyhájában is feledésbe merültek, pedig egyre több séf fedezi fel újra ezeket a fogásokat, és mutatja meg, hogy a paraszti, népi konyha hagyományai a modern gasztronómiában is izgalmasak lehetnek. Ma azt járjuk körül, hogy hogyan lehet a népi konyha ízeit úgy továbbvinni, hogy közben megőrizzük azt, ami igazán fontos bennük. A vendégem pedig Farkas Rihárd séf. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Én azt már tudom rólad, hogy ez a téma szívügyed, ezért is választottalak téged ehhez a témához. Mi az, ami, hogyha azt mondom, hogy népi vagy paraszti konyha, akkor neked először eszedbe jut?
1: Hát talán, hogyha egy szóba kéne összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy az evidencia, hiszen nagyon sok olyan manapság divatos és trendi dolog megtalálható népi konyhába, amit most egy picit talán újra felfedezünk, és a népi konyhában talán a legfontosabb az az egyszerűség számomra. Az egyszerű alapanyag használat és a szezonalitás.
0: Egyszerű, de nagyszerű a népi konyha. Mi az, amit tovább kellene őriznünk belőle? Mi az, amit most mondtál, hogy most is divatosnak tartanak?
1: Hát én azt gondolom, hogy amit érdemes ebből továbbvinni és megtartani, az a szemlélet, hiszen a népi konyhának talán mindig az volt az alapja, hogy nem mit akarok enni, vagy mit akarok főzni, hanem mi az, ami van, mi az, amit ad a természet, vagy mi az, amit már begyűjtöttem, elraktam, befőztem, fermentáltam, savanyítottam. Hogyha belegondolunk, akkor ez az egész egy ilyen nagyon fenntartható szemléletmód, ehhez hozzátartozik a regionalitás, helyből szerezzük be az alapanyagot, lekövetjük a szezonalitást, akár olyan dolgok, mint a fülétől a farkáig felhasználás, hogyha mondjuk csak egy klasszikus disznóvágásra gondolunk, hogy mennyire evidens, hogy minden, ami alapanyag, és nem tudom, be tudjuk szerezni, vagy éppen egy állat az életét adja érte, akkor a legjobb tudásunk szerint használjuk fel, és minden részéből a lehető legjobbat hozzuk ki, illetve a különböző fermentálás, savanyítás, befőzés, gyűjtögetés, vagy akár a vadon növő alapanyagok használata, ami mind-mind régen evidens volt, és mondjuk a nagyanyáink, nagyapáink életének a része volt, ezt majd picit újra felfedezzük, picit talán tudatosabban csináljuk, hiszen ezeket a folyamatokat már nem csak így megfigyelés és tapasztalat alapján valahogy szemmel, kézzel kimérjük, hanem akár gramra pontosan, nagyon tudatosan tudva, milyen kémiai, biológiai folyamatok játszódnak le, és akár mondjuk tudjuk fűszerezni az új tudással és új tapasztalattal, akár hozzárendelve egy-egy külföldi konyhának az alapanyag használatát vagy technológiáját.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy ezeknél az ételeknél talán nem csak az a fontos, hogy finomat főzzünk, hanem közben a személyes élmény, ahogy felidézzük azokat az emlékeket, amit mondjuk gyerekkorunkban a nagymamánktól tanultunk, vagy vele főztünk együtt. Nem sokára ezzel folytatjuk. A vendégem Farkas Rihárd séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Farkas Richárd, séf. Köszönöm, hogy itt vagy velem továbbra is.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az egyik szívügyedről beszélgetünk, ami nem más, mint a népi paraszti konyha, és az, hogy a mai világban, a mai konyhában mennyire vannak jelen ezek a régi receptek, amiket akár még a nagymamánktól tanultunk. Mennyire fontosak szerinted a személyes emlékek egy ételnél?
1: Azt gondolom, hogy a vendégnek ez mindenképpen egy ilyen szerethető kapcsolódási pont lehet, vagy akár egy hosszú degusztációs menünél, amiben akár számára ismeretlen vagy idegen alapanyagok, ételek, technológiák vannak, ott egy ilyen biztonsági kapaszkodó pont tud lenni, valami, amit mondjuk már kóstol, csak megkapja eszenciálisabb, érdekesebb formában.
0: És a séfek, szakácsok számára mennyivel másabb így elkészíteni egy ételt?
1: Szerintem egy nagyon szép kihívás, mert ugyanúgy elkészíteni egy ételt, mint például, ahogy nekem is a nagymamám elkészített valamit gyerekkoromban, ugyan soha többet nem fogom tudni. Egyszer megpróbáltam, és rájöttem, hogy nem fogom tudni. Ez picit olyan, mint a zenehallgatás és egy-egy zeneszám, hogy amikor meghalljuk mondjuk tinédzser korunkba, és utána eltelik 20 év, újra meghallod, és picit ugyanazok az érzések jönnek elő, holott már eltelt 20 év, és teljesen más ember vagy, és teljesen más a környezet, ami körülvesz. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon emocionális dolog, és amennyire mondjuk ez előnye tud lenni egy-egy ételnek, ugyanannyira a hátránya is pont ezért, és ezt szerintem nagyon a helyén kell tudni kezelni, egyrészt a vendégnek is, másrészt pedig a séfeknek és a szakácsoknak is, hogy valami, amiből inspirálódunk és ismerős egy-egy vendégnek, ahhoz a lehető legnagyobb tisztelettel nyúljunk, viszont az a fogás az soha nem lesz olyan, mint bárki nagymamájának a fogása a gyerekkorában.
0: Kell, hogy ugyanolyan legyen?
1: Nem, egyáltalán nem kell, mama csak egy van, meg anya is egy van, és család is egy van, és az éttermek attól függetlenül, vagy a séfek, hogy ebből inspirálódnak, és személyes történeteket is be tudunk építeni egy-egy menübe, egy étlapba. Ez egy nagyon szerethető dolog, de helyén kell tudni kezelni.
0: Említetted már, hogy a régi paraszti konyha egészen takarékosan bánt az alapanyagokkal. A mai világban ezt mennyire tudjuk hasznosítani, ezt a szemléletet?
1: Hát szerintem abszolút, mert hogy a vásárlók és a vendégek is mind egyre tudatosabbak. Ennek az egyik evidens alappillére az, hogy ne pazaroljunk. Másrészt, hogyha valaki étterembe dolgozik, teljesen mindegy, hogy séfként, szakácsként, az manapság egy nagyon nehéz dolog, és hogy nagyon kiemelt és fontos téma a gazdaságosság. Úgyhogy abszolút az egyik ilyen alappillére a működésnek.
0: Azt is mondtad, hogy mama meg anya csak egy van, család csak egy van, tehát pontosan ugyanolyan receptet nem fogunk tudni elkészíteni, mint a nagymamánk annak idején, de hogy mennyire lehet egy-egy régi recepten változtatni, vagy hozzányúlni, ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Farkas Richárd, séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Lommalom, dinomdanom, hegyek.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A vendégem továbbra is Farkas Richárd, séf. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
1: A mai témánk a népi paraszti konyha, és az, hogy mennyire csodás ételeink vannak a magyar hagyományban, és hogy ezt előszeretettel használjuk a mostani gasztronómiában is, az egyszerű, de nagyszerű ételeket. Viszont, hogyha egy-egy nagymamánk korabeli ételt, receptet újra gondolunk, mennyire szabad hozzányúlni ezekhez a receptekhez, hogy a lelkét ezek az ételek ne veszítsék el?
2: Szerintem kimondtad a kulcs szót, hogy megőrizzük az ételnek a lelkét. Ugye a 2000-es évek gasztronómiájában volt ez a nagy újragondolási hullám, ami aztán egy picit talán így el is fajzott, és akkor lett belőle a túlgondolt ételeknek a megalkotása, amikor már nem tudom, így képletezni kellett, hogy most pontosan mire is gondolt a költő. Egy-egy ételnél ugye, ami egy klasszikus fogás, akár népi étel, ott nagyon fontos, hogy megtartsuk az eredeti étel élményét, és hogy ez felismerhető legyen. Persze készülhet máshogy, tányéra kerülhet más formában, eszenciálisan, izgalmasan, formabontó módon, viszont szerintem mindig az a legfontosabb, amikor a vendég megeszi az első falatot, akkor tudja, hogy most nem tudom, egy gulyáslevest tettem, egy dödöllét tettem, vagy egy paprikás csirkét.
1: Hiszen azt mondtad korábban, hogy ugye ezek az ételek abban szuperek, vagy abban a legjobbak, hogy nagyon egyszerűek, és nagyon kevés, és nagyon alapanyagok kellenek hozzá.
2: Igen, ez különösképp izgalmassá teszi ugye séf szemmel ezeknek az ételeknek az újra alkotását, hiszen az, hogy nagyon egyszerű alapanyagokról beszélünk, ugye a népi konyhánál legtöbb esetben krumpli, káposzta, egy kis hagyma, tejföl, szalonna, füstölt húsok és egyebek, ezek mindenki számára elérhetőek, és egyszer például volt egy nagyon kedves vendég, aki egy ilyen nagyon egyszerű étel, egy dödölle után, ahogy én azt kitálaltam, és ha jól emlékszem, akkor talán nagyon lebontva ilyen 14-15 elemből állt maga a dödölle, de hogy úgy összességében ugye azt én hiába filozofálom meg, és mesélem el, hogy hány, mennyi mindent csültem, csavartam, ugye a végén az nagyon fontos, hogy megette a vendég, és mondta, ez egy dödölle volt, ez egy iszonyatosan jó dödölle volt, és hogy ő ilyet otthon nem tud főzni, és én mondtam neki, hogy hála Isten, hogy nem tud főzni, mert hogyha tudna, akkor nekem nem lenne munkám.
1: Hát ez valóban így van, de szerintem kedves leszel velünk, és holnap segítesz nekünk elkészíteni, hát ha sikerül, legalább fele olyan jót csinálni, mint te.
2: Biztos vagyok benne.
1: Akkor holnap várlak vissza sok szeretettel, és akkor miket készítünk majd?
2: Dödöllét biztosan.
1: Dödöllét biztosan, a többit meg majd eláruljuk holnap. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
2: Köszönöm.
1: Farkas Richárd, séf volt a mai vendégem, a Befordultam a konyhára című magazinban.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Dolgom volt, ezt hallottad most Barkóczi Noémitől, itt a Petőfin Minden Magyar. Nekem is dolgom van, úgyhogy mennem kell, elköszönök már a Korcsok Laurát hallottad. Na jó, vicceltem, nincsen semmilyen dolgom, csak hát lejárt a műsoridőm, viszont holnap találkozzunk ugyanígy reggel 6-tól egészen délig. Most viszont maradj itt még a Petőfivel, a Petőfi 56-tal, jön hozzád Szikora Tomi, délután pedig Kenész Kolos vár téged. Addig is legyen csodás napot, holnap találkozzunk, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Csak nem minden tizedik gyerek veszélyeztetett helyzetben van Magyarországon. Ez derült ki a gyermekvédelmi jelentésből. Halálra gázoltak két kerékpárost Békés határában. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében a 17-es kilométernél összeütközött három autó. A legbelső sávot foglalják el a sérült járművek, torlódik a forgalom. Az erős forgalom miatt torlódásra kell számítani az M1-es autópályán, Herceghalom térségében a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as és a 27-es kilométer között a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Nyilvánosságra hozták a gyermekvédelmi rendszerről készült jelentést. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, a rendszer szintű problémák, a bántalmazások, az éhezés, a kihasználás mértéke lehetetlenné teszik a családból kiemelt gyerekek biztonságos gondozását, fejlesztését. Csak nem minden tizedik gyerek veszélyeztetett helyzetben van itthon. A legkritikusabb Észak-Magyarországon a helyzet. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, három nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Halálra gázoltak két kerékpárost Békés határában. Az autósofőrje nem hívott segítséget, hanem megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök azonosították és elfogták a férfit. A beol.hu úgy tudja, hogy egy 41 éves férfi és egy 68 éves nő halt meg a Békés és Murony között történt balesetben. Robbanó testet találtak Szolnokon a belvárosi Tiszahídnál. A vélhetően II. Világháborús szerkezethez riasztották a Magyar Honvédség tűzszerészeit. A területet a szakemberek kiérkezéséig a rendőrség őrzi. Egész hétvégén iparművészeti fesztivál várja a látogatókat a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban. Bemutatkozik több száz alkotó, meg lehet ismerni a többi között a porcelán, üveg, ékszer és textil tervezés folyamatát is. A foglalkozások, mesterségek bemutatása mellett gyerekprogramokkal is készültek a szervezők.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik az enyhe idő, nyugaton és a középső ország részben süt a nap, az alföldön elszórtan lehet eső. A szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-23 fok, este 11-17 fok lesz.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Szombat délelőtt egyelőm indul a Petőfi Rádiós lágerlistája, a Petőfi 56, amelyben visszaszámolunk a hét legkedveltebb, legtöbbet játszott magyar daláig. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, visszahozza a nyarat az Imágó Mundi, az 56. az Estelente.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az 56.

Hallottam, ott is keresik. És nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik Dallos Bogi, akit este a Megasztár zsűriében is láthatunk majd. Nálunk viszont a legújabb dalával hódít, amelynek a címe Rád hallgatok. A zene egyik érdekessége, hogy még az ének témáit 2019-ben kezdte megírni, aztán konkrétan éveken át pihent a dalszöveg, és nemrég került befejezésre, amely tulajdonképpen egy üzenet az ő tinikori önmagának. A zeneszöveg egyfajta fejlődés történet, mert reflektál az élet változásaira, a visszautasításokra, az útkeresésre, sőt, megjelenik benne az anyassága is. Nem véletlen, hogy a videóklipben a családja és a barátai szerepelnek. Dallos Bogi, Rád hallgatok, ez következik most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról.
1: Petőfi 56.
0: Először a legjobbak között.
1: Az 52.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió. A 49.
2: Akinek fáj még

0: zenei listája.
1: És most visszahozzuk a legnagyobb nyári koncerteket a Halott pénzdalával. Gyerekek, ez szól a Petőfi Rádiós lágerlistáján. De persze még nincs vége a szezonnak, például jövő héten a csapat Rácsalmáson a Tök Fesztiválon is fellép, ott lesznek Debrecenben a Zamat Fesztiválon, sőt 26-án Dunaszerdahelyen lépnek majd fel. De hát ami az igazán nagy dobás tőlük idén, az az MVM domos koncertjük, amit nemrég bejelentettek, a dátum december 29, Budapest MVM Dom. Nagy Halott pénz évzáró koncert. Infók, részletek a csapat hivatalos Facebook oldalán. Halott pénz, gyerekek, ez szól a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Ezen a héten pedig
0: a 48.

0: Dari. Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Közöttük Rúzsa Magdival. Rúzs, az újdonság ajánlat szól a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A hamarosan megjelenő lemezéről, mert hogy ezerrel készül az énekesnő az új korongra. Ez pedig az első előfutár erről a különleges albumról, amelynek a zenéjét és a hangszerelését Borlai Gergőnek köszönhetjük, a szöveget pedig maga az énekesnő Rúzsa Magdi írta. Itt egy dal, amelyet biztosan lesázamozol és felteszel te is a játszási listádra. Rúzsa Magdi, Rúzs. Mutatom az eheti helyezését.
0: Petőfi 56.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfiradio.hu.
0: Zenei vagy énekei élőben a Petőfi Rádióban.

0: hátran, itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Sopronban az FM 99.5-ön.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
0: Petőfi Rádió.
2: Egy óra után következik egy feltörekvő lány. Ő Szófia, aki szépen növelgeti a táborát a TikTokon és az Instagramon is. Ez pedig a nyáron megjelent zenéje, amely nálunk itt a Petőfi Rádióban is jól fut. Szófia Kart.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. Folytatódik az enyhe idő, néhol záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M0-ás déli szektorában, az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében a 17-es kilométernél. A legbelső sávot foglalják el a sérült járművek, torlódik a forgalom. Baleset történt az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé a 13-as kilométernél, Szederkény térségében. A belső sávot foglalják el a sérült autók. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter arról is beszélt, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. A Fidesz feladata, hogy politikai alternatívát kínáljon a Tisza kormánnyal szemben, és felépítse a Szabadság koalícióját, fogalmazott a párt frakció vezetője Bóka János a Köccsei találkozó előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatták meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Tiszta a kutak vize Iváncsán. A vizsgálatok egyikben sem mutattak ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Emlékeztettek, hogy az ivóvíz csővezetéken érkezik Ercsi felől, így az biztonsággal fogyasztható. A vizsgálatot azután rendelték el, hogy az üzem belső területén található kútban magzatkárosító oldószert mutatott ki a gyáron ellenőrző mérése. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken esett esőnek köszönhetően holnap estig további 15 centis emelkedést várnak a szakemberek, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik az enyhe idő, nyugaton és a középső ország részben süt a nap. Az Alföldön még lehet eső elszórtan. A szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-23 fok, este 11-17 fok lesz.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Folytatjuk a visszaszámlálást. Itt a Petőfi Rádiós slágerlistája, a Petőfi 56, amelyben a hét legtöbbet kért, leghallgatottabb, legtöbbet játszott magyar zenét rangsoroljuk. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, Király Viktor, Dash és a BSV tuti jönnek. Maradj velem!
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: dolgozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: A 39.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zenei listája.
1: A műsorvezető
2: Szikora Tamás, hello, és következik My Name is Viktor, vagyis Király Viktor. Mostanában sokan így szólítják le az utcán, hogy My Name is Viktor, pedig ez az új lemezének a címe, amely júliusban jelent meg. 9 dal kapott helyet a korongon, amelyet egyébként nálunk is bemutatott Király Viktor, Fekete Laci műsorának a vendége volt. Erről az interjúról videó részleteket osztottunk meg a Petőfi Rádió hivatalos Facebook oldalán. A 9 dal közül a második ez. Sorry, not sorry. A Petőfi Rádiós lágerlistájáról ezt indítom. Mutatom az eheti helyezését.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és pont azon gondolkodtam, hogy csinálunk kellene egy szavazást, hogy szerinted melyik 2026 nyarának legnagyobb magyar zenéje. Mert tudja, hogy ott lenne a top 3-ban, ha csak nem megnyerné a slágerlistát ez a dal. BSV Nagy Bogi, Always Be Mine. Ki az, aki hallotta ezt a számot élőben? Akár a Budapest Parkban?

0: listája.
1: A Petőfi 56, amelyben következik egy dal, amely az otthonunkról szól. Kállai Sanders, András, Take Me Back Home. Mert van az a pont, amikor rájövünk, hogy lehet, ahol éppen most vagyunk, az nem az otthonunk, hanem az otthon az az, ahol valaki vár ránk. Na ez a dal pont ezt az érzést erősíti meg bennünk, hogy amikor elindulunk, keressük a helyünket a világban, közben kicsit elveszítjük önmagunkat, és egyszer csak rájövünk, hogy talán nem is kell új élet, csak visszatalálnunk ahhoz, ami igazán fontos számunkra, és akiknek igazán fontosak vagyunk. Egy kis megbánás, egy kis remény, és a nagy kérés, hogy vigyél haza oda, ahová tartozom. Na erről szól ez a dal, Kállai Sanders András, Take Me Back Home, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistájáról.
2: A 30.

0: hétvégei listája.
1: A Petőfi 56 minden hétvégén dél és kettő között összesítjük a hét legtöbbet kért, legjátszottabb magyar dalait, és holnap folytatjuk majd a rangsorolást, következik a Top 28. A délutánban pedig Kenész Kolos várja az üzeneted és a közlekedési információt. Hívd őt a 061-759-6060-on, vagy küldj ingyenes Viber üzenetet. Szuper hétvégét kívánok, én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon.

0: Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik az enyhe idő záporokkal. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Átépítik a terelést az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse térségében. Csak egy sáv járható. A 65-ös és a 70-es kilométer között torlódás alakult ki. Árokba hajtott egy autó a 25-ös főúton Eger közelében a város felé vezető oldalon. A 9-es kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat. Műszaki hibás teherautó veszteg el a 13-as főúton Nagy Igmánd térségében. A 14-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány még idén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyermekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitáció. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötcsei találkozó napjára. A Fidesz feladata, hogy politikai alternatívát kínáljon a Tisza kormánnyal szemben és felépítse a Szabadság koalícióját, fogalmazott a párt frakció vezetője Bóka János a Kötcsei találkozó előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén az elmúlt 16 év kormányzási tapasztalatát összegzi a polgári oldal. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Tiszta a kutakvize Iváncsán, a vizsgálatok egyikben sem mutattak ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Emlékeztettek, hogy az ivóvíz csővezetéken érkezik Ercsi felől, így az biztonsággal fogyasztható. A vizsgálatot azután rendelték el, hogy az üzem belső területén található kútban magzatkárosító oldószert mutatott ki a gyár saját mérése. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízgyűjtő területeken lehullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak. Utána azonban ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb vízállását a fővárosban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik az enyhe idő, nyugaton és a középső ország részben süt a nap, az Alföldön még elszórtan lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-23, késő este 11-17 fok lesz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Keressük magunkat az őszi időszámításban, legalábbis ami az időjárást illeti biztosan, az órákat még nem kell tekergetni, nyugi, ennyi változás egyben már sok lenne. Viszont a Magyar Zenetárháza itt van a Petőfi Rádióban, ez állandó és marad, a Honey Beast pedig kezd, itt a Pánik. Hello!
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel.

0: vita. Az évszakok csak jönnek, mennek, de a zene stabilan itt van. Ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el. Tőle lettem az, aki vagyok, vele nem eshetek el.
1: Egy nagyon király dal Mornál Tamás és Méniger Marci tollából. Köszi, hogy itt vagy 14 óra 22 perckor. Az ország nyugati részén napsütés, keleten pedig inkább a borúság jellemző, nagyjából 23-24 fokot mérünk mindenfele. És friss info, hogy emelkedett a Duna vízállása az elmúlt napok esőzésének köszönhetően, hogy mennyivel, nem sokára eláruljuk neked a részleteket, addig viszont számítunk az Airi Mafiára, szólt tőlük már is egy nagy kedvencünk, a Volt egy álmom.
2: Volt!

0: Follow the Flow, és a valahányszor itt a Petőfin. 14 óra 35 perc van, örülök, hogy velünk vagy a szeptember 12-ében. A Duna vízállása pozitív változás, végre 20 centit emelkedett, nagyjából 22 centiméteren áll, ugyanis az utóbbi napokban nagy hír volt, hogy bizony 0 centimétert ért el. Ez volt a negatív rekord, mégpedig szerdán, péntekre pedig már emelkedés kezdődött, a mai napunkra pedig 20 cm felé emelkedett a vízállás. Ennek mindenképp örülünk, és ez annak is köszönhető, hogy nyilván nem csak Magyarországon, hanem a Duna vízgyűjtő területén is nagyobb mennyiségű csapadék esett, azonban nem tart sokáig az öröm, ugyanis a javulás csak átmeneti, a következő napokban nem várható újabb kiadós csapadék a vízgyűjtőn, így ismét apadásnak indul a folyó, de a mostani kilátások szerint ennyire gáz helyzet már nem várható, és a folytatás sem gáz, hiszen a Well Hello érkezik hozzánk, akik idén ünnepelték 12. évüket a közösen dalolászásban, és 10 éves pedig az a film, amit együtt készítettek, a Soha véget nem érős, ennek a fő címdala következik most itt a Petőfi Rádióban 14 óra 36 perckor.
1: Bemásztunk, lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk, rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv, hogy elszököm velem, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen dereket megnyíltam, a másom nem is, de ennyi van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben, hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljem meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtuk az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az

Beretko Ádám volt a társad az utóbbi percekben, egy nagyon király tavalyi megjelenéssel, ez volt a Semmi Baj itt a Petőfi Rádióban, és hát hétvége van, miért lenne baj? Remélem, hogy ránk hangolódsz. Szállítjuk a pozitív energiát, és a következő órában pedig egy vendéget, egy duó érkezik hozzánk, hogy kik ők, nem sokára mondjuk a részleteket, egyelőre annyit, hogy egy vadi új albumot szállítottak most nekünk ide a Petőfi Rádióra, nem sokára elmondjuk, hogy mit érdemes még tudni ezen felül, addig viszont segítünk mindazoknak, akik például autóban ülnek. Számítani kell arra, hogy a 4-es főúton Szajolnál a 107-es kilométernél egy személyautó korlátnak ütközött, a Debrecen felé tartó belső sávot zárva találod, hogyha arrafelé haladnál. Budapesttől Kecskemétig 9 perc, Győrtől Budapestig 7 perc a plusz menetidő. Mi pedig számolatlanul játsszuk a slágereket már

0: Simán lehet, hogyha most azt mondom neked, hogy Pavilon, akkor csak nézel rám, mint Borjú az új kapuram. Na, de a következő órában megismerheted ezt a zenekart, ugyanis Áron és Kristóf benépesíti a Petőfi Rádió stúdióját, és dumálunk egy jót a Vadi új albumukról. Részletek nem sokára, addig viszont hírek, infok Novák Józseftől, majd pedig a Carson Coma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik az enyhe idő, záporokkal. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Jelentős károkat okozott a hazai haltermelőknek a rendkívüli aszály.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Átépítik a terelést az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, a Lajos Mizse térségében. Csak egy sáv járható a 65-ös és a 70-es kilométer között, ezért torlódás alakult ki. Korlátnak ütközött egy autó a 4-es főúton Szajolnál, a Debrecen felé vezető oldalon, a 107-es kilométernél a belső sávot lezárták. Őszaki hibás teherautó vesztek el a 13-as főúton Nagy Igmánde térségében. A 14-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, még idén erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés vagy magatartás problémákkal küzdenek. A szerhasználó gyerekek rehabilitációjára bentlakásos intézményt létesítenek. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzététet a Köccsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, jelentette ki Orbán Viktor Köccsén. A polgári oldal zárt körű találkozójára érkezve a volt miniszterelnök újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli asszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudnak nevelni, mint korábban, hangzott el az M1 híradójának összeállításában. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: 7 gólos ferencvárosi siker a labdarúgó magyar kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az MB3-as Deacot a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. Az FTC bejutott a legjobb 32 közé. Ma még további 22 mérkőzést rendeznek a magyar kupában, a Diósgyőr Videóton találkozót pedig 16 órától a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es spanyol nagydíj harmadik edzésén. A VB éllovast a Ferrari, Charles Leclerc és Oscar Piastri követte a McLarennel, míg Lewis Hamilton és Oliver Berman is összetörte az autóját. Az időmérő 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol majd. A harmadik után a szombati negyedik szakaszt is megnyerte Vas Barnabás a román országúti kerékpáros körversenyen, amelyen második sikerével átvette a vezetést összetettben. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik az enyhe idő, nyugaton és a középső ország részben süt a nap. Az Alföldön még elszórtan lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-23, késő este 11-17 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A lendület nem hagy alább itt a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy 3 óra után is velünk vagy. Kenész Kolos itt a fedélzeten, és mindjárt Áron és Kristóf a Pavilon zenekarból mesél neked arról, mit is kell tudni Vadi új Tűlevelek című albumukról. Addig viszont a Karszókomát hallod.

0: Abla Halóizián a legújabb dalát hallhattad, ez volt a Sűrű Végtelen itt a Petőfi Rádióban. Szép délután, 15 óra 11 perc van, Kenész Kolos hallható a mikrofonnál, és ahogy ígértem nektek, kiegészült bizony a csapat itt a stúdióban, ugyanis a Pavilos zenekar van itt velünk, Irlanda Áron és Irlanda Kristóf, szevasztok!
1: Hello, hello, sziasztok!
2: Köszönöm a kívást!
0: Hogy telik a napotok eddig? Mi történik nálatok? Milyen a zenekar egy hétvégéje?
1: Hát most... Ezzel inkább első körben a mai napomhoz tudok csak visszanyúlni, mert borzalmasan keveset aludtam, és emiatt most nagyon nehéz lenne visszagondolni, hogy mi történt egy hét végével ezelőtt. Nem tudom, eddig teljesen oké, és szép az idő, fúj a szél, gyönyörű kilátás.
2: Visszatért az ősz.
1: Abszolút, visszatért az ősz. Egyébként félig jó, félig rossz. Nekem már kicsit elegem volt ebből a pudvasztó melegből, de közben még nem frissültem fel annyira, azt érzem. Így a nyár alatt, hogy felkészüljek erre a téli depresszióra, de ez majd elválik.
0: És hogyha már idehoztad a nyarat, hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha mondjuk értékelni kéne egy ilyen 1-től 10-es skálán az idei esztendő nyarát, akkor hova kéne, hova lehetne helyezni?
1: Elszusom. Ja, alá rakjuk. Nem.
0: Minuszba megyünk?
1: De zeneileg egyébként, vagy saját megélés?
0: Bontsuk szét akkor zeneileg.
2: Voltak magasak, mélyek.
1: Voltak magasak, mélyek.
0: Egy ötös?
1: Ötös? Egyébként sok jó dolog összejött, amire nagyon régóta vártunk, szóval ezért megadnék egy hetest.
0: Az nem is rossz.
1: Persze, nem rossz. De az a három, ami nem a tíz, amit elvesz a tízből, az nagyon erős hármas. De zeneileg mondom, ilyen hetes, emberileg meg kicsit a tavalyi aztán jobb volt egyébként. Most nagyon szétszedem.
0: Izgalmas egyébként mindig erről beszélgetni, hiszen ugye ez nagyon meghatározó, hogy van-e miből töltekezni, és hát most így az album kapcsán aktuális is erről beszélgetnünk, mert nagyon izgalmas a sikeredet, rengeteg stílust megfogtatok gyakorlatilag, de mielőtt még erről ejtenénk szót, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amúgy annó ki volt a zenei felbújtó, kinek jutott eszébe az, hogy zenekar, induljunk el ezen az úton.
2: Ez szerintem régre nyúlik vissza, és közös, és ilyen nagy családra is visszaeredeztethető. Nagyon sokszor volt nagyon sok családtagnak ötlete az, hogy legyen zenekar. Mm. Ez a végső formula, az, amit most látunk, ez a Pavilon, ez meg szerintem egyébként, most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem közösen ilyen egyből így összenéztünk, és azt mondtuk, hogy ezzel kell valamit csinálni.
1: Egy nyári délután. Egy szávokszerben kiindultunk a kertbe, gitároztam, ő nyomott egy versetre, és akkor így ez működik.
0: Az, hogy egyébként testvérek vagytok, az segítette, vagy nehezítette ezt a folyamatot?
1: Ez egy visszatérő kérdés egyébként, és maradjunk annyiban, hogy segítette.
0: Csak őszintén, nincs őszintén válasz a gondnak.
2: Az elején főként segítette, szerintem idővel, meg aztán előjöttek a
0: gyermekbetegségek. Hát akkor mindjárt folytatjuk a dumálásunkat, de előtte akkor a hallgatóknak is mutatunk erről az albumra egy dalt, hogy kicsit megismerkedjünk veletek, mégpedig a Kóborlót. Mi az, amit így esetleg egy-két mondatban mondanátok, mielőtt meghallgatjuk?
2: Ez volt az albumról az utolsó száma, ami elkészült a stúdióban, és egyébként a Nincsen idő és a Van egy szobának egy ilyen folytatása lett volna, egy ilyen apai feloldozás lett volna az alapvető ötlet. Viszont aztán ez került az album legelejére, és ez egy kórusmű a refrén, és ezt rendszeresen énekeltük helycén a Száz Jócskán mindegyütt legel, ez az egyetlen ilyen
1: gyerekisten tiszteletes, mert keresztény családba jöttünk, és akkor gondoltuk, hogy ezt ötvözni.
0: Hát akkor már is megmutatjuk ezt a hallgatóknak. 15 óra 15-kor a Pavilon és a Kóborló, már is itt a Petőfi Rádióban, azonnal folytatjuk a beszélgetést.
3: Gügyögni akarok gyermetegen, és ne kérdezze senki, hogy hol a ruhám. A hegy az a házammal szemben legyen, ne érdekeljen, mit hoz a holnap után. A honvágyom lassan már hazaszokik, nem tudom kinőni az apukám. Elengedem, ami ragaszkodik, és csak nézem, hogy sodródik el

0: A Pavilontól hallhattad a kóborlót itt a Petőfi Rádióban, a srácok pedig továbbra is velünk vannak. Hello fiúk!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Hát nagyon élveztük most is a dalt, hogy hallgattuk közösen itt a stúdióban, és pont ezt szerettem volna kiemelni egyébként, hogy önkéntelenül elkezd az embernek járni a lába a ritmusra, és annyira jó hangulata van, hogy az egészen elképesztő. Magáról a Tűlevelekről, ami ugye az új album, amivel most így jelentkeztetek, egyébként mindenképp el kell mondanunk, hogy tényleg zenei szempontból mindenevő. Tudatosan szerettétek volna ilyen sok oldalatokat megmutatni, vagy ez csak így jött?
2: Itt nem tudom, hogy mennyire vagyunk ezen egy állásponton, szóval először megvárom még a Kristóf elmondja, és aztán lehet, hogy hozzátűzdelek.
3: Én a napokban gondolkodtam ezen, hogy ez miért van, hogy ennyire szerte ágazunk, és akkor így bevillantam úgy ez az emlék, hogy esténként lefekvésnél édesanyánk a Biblia után Wilhelm Hauff horror meséit hozta esti mesének.
0: I see.
3: És hogy ez a két végpont szerintem amúgy jól leírja nagyjából az érdeklődésünket is, meg a világunkat is, meg ezeket a szélsőségeket, amik között élünk. És egy picit szerintem ilyen volt az album is, hogy a Bibliától a Wilhelm Hauff horror meséjéig lefedett nagyjából mindent, és hogy szerintem ez azért is van, mert sikerülleg ilyen szerteágazó az érdeklődésünk. Hamar megununk egy műfajt például. Szerintem ez Áron is szerintem zeneileg alapvetően hamar meg tud unni egy ilyen egy stílust, illetve szeretünk kísérletezni, meg kocsasztani.
0: Hogy kell elképzelni egy ilyen sessiont?
2: Egyébként ez az idő során mindig változott, most már leginkább úgy néz ki, hogy otthon valami nagyon beragad zeneileg, és nem lekopizom, hanem csak átkezd állni az agyam egy olyan típusú műfajra, és aztán csinálok egy beatet, és átdobom a Krisinek. Én még annyit hozzátűztem volna az előzőhez, hogy ez bár lehet amatőrön hangzik, hogy nem feltétlen volt az én fejemben egy album készítése, hanem ez közben alakult ki. Ez amúgy azért is lehet, hogy egy kicsit szerteágazó, mert vannak számok, amiket csak úgy ezt így meg akartuk csinálni, és akkor utána lett ez így összeforrasztva egy albumba.
0: Az biztos, hogy nagyon egyedi lett, pont emiatt is érdekel, hogy mondjuk kiket hallgattok?
3: Hát például amúgy a Fenyves az egyértelműen Grimmsalvó. Nagyon ráálltam egy időben a Grimmsalvóra, ez egy ilyen metal, rap, core valami, ilyen egyveleg, de nagyon-nagyon érdekes, és engem nagyon a System of a Down-ra emlékeztetett, és az nagyon meghatározó volt gyerekként. Legalábbis az az energia, amivel dolgoznak, meg kicsit ilyen Rage Against the Machine-es hangzásvileg is előkerül benne, és akkor arra nagyon-nagyon ráfixálódtam, és azt így töménytelen mennyiségben nyomtam Áronnak, és szerintem például azután jött ez a Fenyves, aztán nem tudom, Áronnak beékelődik valami az agyába, és akkor lesz egy limitált kiadás beat, szóval általában ilyen szertágazó. Én most, amit nagyon sokat hallgatok, az egyébként Noga Erez, magyarok közül meg Flosst nagyon megszerettem. Most idefelé 2B-nek a Freestyle című számát hallgattam, az nagyon mókás. Nézett rá, mint Noéra a harmadik teve.
0: Neked, Áron?
2: Én meg velem azon, hogy én úgy hallgatok zenét, hogy teljesen fogyatékos vagyok ebből a szempontból, hogy kinek mi a neve, mi a műfaj, én benyomom, és ami megtetszik, azt rogyásig hallgatom, de hogy így konkrét előadókat mondani, azt így nagyon nehezemre esne, de a Balkántól elkezdve a dubstepen, a drum and bass-en, minden igazából nagy vonállal.
0: Fontos szerepe lesz majd egyébként a stílusoknak is, ugyanis játszunk majd nem sokára, illetve az album kapcsán van egy fontos helyszín is, amit majd megemlítünk, erről is pár szó mindjárt, viszont most egy együttműködést hallgatunk erről az albumról, mégpedig a Bohemian Betyárszal. Na, őket hogy sikerült így behálózni?
2: Hát volt egy ilyen tehetségkutató, vagy nem tudom, valamilyen versenyszerűség volt pár évvel ezelőtt.
3: Hangfoglaló,
2: ahol ők... Ez Miskolcon volt, és ők ott ilyen külön zsűriként vettek részt. Most abban nem fogunk belemenni szerintem, hogy azért le tudjuk darálni a dolgokat, hogy milyen körülmények között mentünk el. És
0: ki hallott kiről először?
2: Hát egyértelmű, hogy mi hamarabb hallottunk a Bohemian Betyárszról, mint ők rólunk.
0: És ők... Ti kerestétek meg őket,
2: és hogy rázom. És hogy amikor elmentünk erre a tehetségkutatóra, akkor kaptunk tőlük egy ilyen külön díjat, aminek keretein belül a Kobuciba fellépettünk előttük. Egyébként van személyes kapcsolódás is magához a Bohemian Betyárszhoz, de iszonyatosan csípjük a zenéjüket, meg azt, amit képviseltek.
3: Miskolc forever.
2: Miskolc, yeah, let's go. És hát és aztán így próbálkozgattam. Nem Szóval nem próbálok úgy tenni, mint akinek rögtön válaszoltak volna, szóval azért ez idő volt. Amíg behálózik, de teljesen meg tudom érteni, mert...
0: Ettől szép, nem? És ettől szép az is, hogy meghallgatjuk itt a Petőfi Rádióban, hogy akkor mit sikerült így ketten tető alá hozni. A Pavilon érkezik tehát a Bohemian Betyárszal. Közösen a Vadi új Tűlevelek című albumról hallgatjuk meg a Nem tisztult címűt. 15 óra 24 perc a pontos idő. Na hadd szóljon Petőfisek!
1: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az lesz, aki én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a két hely lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a te meg én.

0: Vá, ezután kellene nekem valamit mondani.
1: Let's go, sok sikert.
0: Hú, hát gratulálok, srácok, elképesztő lett ez a dal is.
1: Köszönjük.
0: Itt van velünk továbbra is a Pavilon, a Petőfi Rádióban, és megbeszélgettük, hogy hogyan is találtatok egymásra a Bohemian Betyárszal. Nagyon jól összeillik a stílusotok, azt szerintem meg tudjuk állapítani, és várjuk a hallgatók hozzászólásait is. 06303030380, Gyula már beszállt hozzánk, azt írta, hogy nem rossz dal.
1: Ez volt. Köszönöm a visszajelzést. Kösz, Gyula.
0: Igen, ezek után még több visszajelzést szeretnénk hallani, és hát ott álltunk meg, hogy egyébként maga az, hogy kimondom, hogy tűlevelek, szerintem az időzítés zseniális, hiszen valamilyen szinten átvezet minket ez a stílus is, meg ez az egész az őszbe. Nem tudom, hogy ezt is így gondoljátok-e, de ami viszont nagyon fontos, hogy az album mögött van egy nagyon fontos helyszín, erről mit érdemes tudnunk.
2: Fenyvesre gondolom. Kisgyőrből jövünk, ez Miskolc mellett egy nagyon pici kis falucska, hegylábánál van, a Bükklábán, és ott van egy Fenyves, ahova nagyon-nagyon-nagyon sokat járt a család túrázni is, meg nagyon sokat játszottunk a gyerekként. És igazából eredetileg egy pár hónappal ezelőtt még az volt a fejemben, hogy Szálkák lesz a címe az albumnak, és aztán ez valahogy tök kiment a fejemből, elfelejtettem, és aztán jött egy új ötletként, hogy Tűlevelek, és ezt csak most utólag rakom össze, hogy mennyire összeillett ez a kettő, hogy Szálkákat akartam, de aztán nem az lett, hanem Tűlevelek inkább. Szóval ez a konkrétum, hogy Kisgyőrben van egy Fenyves.
0: És most így belegondolva egyébként mennyire más jelentést adott volna az egésznek, nem hogy Szálkák.
2: Igen.
0: Áron egyébként rólad azt olvastam, hogy még ezen felül is szeretnél egy kis extremitást belevinni a zenekar életében részfúvósokkal. Na, ez honnan jött?
3: Én már egy ideje szeretném bővíteni ezt az egészet, mert sokszor át kacsintok a balkán elemekhez, meg az ilyen folkos hangzáshoz, és azt érzem, hogy nem lehet a végtelenségig kibekelni azt, hogy bár otthon megcsinálom a szólamokat szaxofonra, meg trombitára, de ezt élőben nem játssza el valaki. Szóval, hogy igazából csak innen jött maga a gondolat.
0: És hát akkor tovább csűrjük, csavarjuk itt a stílusoknak a sorát, ugyanis már itt szemezgettünk vele korábban, le is buktattatok egy picit, vannak ott ilyen kis papírlapok összehajtogatva, rajta szavak, már is mondom, hogy mi lesz vele a dolog. A bal oldalon Áronnál vannak stílusok, a jobb oldalon Kristófnál pedig szavak, élethelyzetek. Aha. És most egy kis párosítást fogunk csinálni. Igen, egyet húzzatok, és jó, megnézzük, hogy mi van rajta.
3: Nagyon félek, hogy hülye leszek ebből, és azt fogják kivágni majd az emberek. Balkáni folk egyébként. Igen.
2: És az utolsó kifli a Tesco-ban.
0: Na, és akkor az a feladat, hogy pár mondatban adjátok elő ezt, mintha egy dal lenne. És mintha ezen az új albumon lenne. Mi az, ami először eszedbe jut?
3: Nekem a balkáni folkról az biztos, hogy a végén, bár ezt már lelőttük a Nem tisztulnál, de biztos kell legyen egy énana. Tehát ugye ez tuti, tehát ugye, ha nincs ott, akkor ez nem balkáni folk szerint.

0: Hát, hogy hogyan tennétek bele mondjuk ebbe a Balkán osztályba?
1: Ja, én egyébként valamiért a nyár utolsó fesztiválja, egy telezsúfolt Tesco, és akkor ott egy ilyen végeláthatatlan sor, amiben áll a főhősünk az utolsó kiszáradt kifliével.
0: Ennyi,
2: zseniális. Nagyon féltem, hogy most freestyle-ozni kell egyet, mert abban borzalmasak vagyunk.
0: Azt nem vártam volna.
2: Még így néztem rád szúró szemekkel, hogy ugye leveszed, hogy nem.
0: Éreztem, hogy akkor lépjünk is tovább a következő. Na, húzzunk még egyet, jó, nézzük meg, hogy mit rejtünk.
2: Metal, let's go.
0: Na, ez milyen szótársul?
1: Tinder, Andi.
2: Ez maximálisan működik szerintem. Hát zeneileg metal. Nem vagyok egy nagy metal arc, és azt gondolom, hogy nem is nagyon értek hozzá, de hát akkor nyilván... Hát amúgy a hegedűt azt ugyanúgy belelátom, mert már azzal kísérleteztem, hogy mivel elektromos hegedűn van, rádugom egy jó kis erősítőre, és igazán dög, kormos zsivány hangzást tud kiadni, szóval ezt ugyanúgy megtartanám. Itt már kevésbé látom a fúvósokat nyilván, de hogy egy basszer, simagityó, sajnos ilyen torok üvölteni egyikünk se tud, de megpróbálnánk valószínűleg valami ilyesmibe átmenni.
0: Az majd egy idő után jön, nem?
2: Ja, majd amikor majd elmegy a hangom az ötödik próba után.
1: És egy gyertyafényes romantikus vacsora a Fiumei sírkertben, azt hiszem ezen a...
0: Gyönyörű. Na, de ne ez legyen a zárszó, szerintem beszéljünk ideálabb dolgokról, mégpedig arról, hogy lesz egy nagyon király lemezbemutató koncert, ahol lehet veletek majd találkozni októberben. Mit kell erről tudnunk?
2: Október 17 Kassaljó.
1: A Buckfeet-tel fogunk közösen egy album lehullatót csinálni. Reméljük, nagyon nagy buli lesz, gyertek minél többen.
2: Biztos, hogy nagyon nagy buli lesz, ez kétségtelen.
0: Hát szerintem ezekből a dalokból már egyenesen következik az, hogy nagy buli lesz, és hát ehhez is sok sikert kívánunk, srácok. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és most pedig meghúzzuk egy kicsit a váratlant, egy kicsit aggódtatok is, amikor így mondtam, hogy melyik dallal szeretnék zárni, hogy mit fognak szólni a hallgatók, de úgy gondolom, hogy azért...
1: Ez veszélyes.
0: De nem felháborító. Éppen ezért kell neki nagy hangerő. A Fenyves lesz a következő, amit hallgatunk a Petőfi Rádióban. SMS számunk 06 30 30 33 80. Várjuk a hozzászólásokat, üzeneteket. Srácok, nektek még egyszer köszi, hogy itt voltatok.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Szép napot kívánunk. Drága hallgatók, tiétek a terep, emeljetek a hangerőn.

kivel találkozhattál, és az ő dala szólt a Petőfi Rádióban. 8 perc múlva már 4 óra, éppen ezért belehúzunk, és további sok-sok jó dalt mutatunk meg neked. Előtte egy SMS, ami érkezett. Szép napot, üzeném a Pavilonnak, hogy remélem örökké ezt fogják csinálni. Hát ezért érte meg bemutatni őket. Köszönjük szépen a srácoknak újra, hogy itt voltak. Reméljük, hogy hallunk még felülük, meg a friss útinfokról is. Ugyanis most kaptuk, hogy lassú haladás a fővárosban a Károly körúton az Astoria felé, ezen felül az Erzsébet hídon is Pestre több autóra lehet számítani, valamint a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé. Addig pedig megszállunk a hotelben, figyelj!

0: Mint törtem össze.
1: Elhisszük Tarány Tamásnak, éppen ezért nem is foglalkozunk tovább a témával, hanem pörgetjük a híreket. Négykor, aztán pedig Jude Law és a...
2: Nem állod semmit, csak hogy vum, vum. Mennyire kár, hogy nem marad veled. Senképpen dől el a
3: vár. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk holnap. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Jelentős károkat okozott a hazai haltermelőknek a rendkívüli asszály.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Átépítik a terelést az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, Lajos Mizse térségében csak egy sáv járható, a 65-ös és a 70-es kilométer között torlódás alakult ki. Korlátnak ütközött egy autó Szajolnál, a 107-es kilométernél a 4-es főúton, Debrecen felé a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány még idén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés vagy magatartás problémákkal küzdenek. A szerhasználó gyerekek rehabilitációjára bentlakásos intézményt létesítenek. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, jelentette ki Orbán Viktor Köccsén. A polgári oldal zárt körű találkozójára érkezve a volt miniszterelnök újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatóját, írta a Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köccsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli asszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudnak nevelni, mint korábban, derül ki az M1 híradójának összeállításából. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: 7 gólos ferencvárosi siker a labdarúgó magyar kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 7 óra kiütötte a címvédő Ferencváros az MB3-as Deacot a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. Az FTC a 3 gólos Matus Beró vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Zverev Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Karen Khachanov ellen nyert 3 játszmában, míg a másik elődöntőben magyar idő szerint ma hajnalban az amerikai Ben Shelton honfitársát Francis Tiafoe győzte le 4 szetben. A harmadik után a szombati negyedik szakaszt is megnyerte Vas Barnabás a románországúti kerékpáros körversenyen, amelyen második sikerével átvette a vezetést összetettben. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fokra számíthatunk.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez az óra is megtöltve szép muzsika, szóval a Petőfi Rádióban 4:04 küldi a mosolyt meg a pacsit a műsorvezető Kenész Kolos, és belevágunk, a zenére fókuszálunk méghozzá változatosan, a Bagosi Brothers Company mindjárt, de most Jude Law-val beletaposunk a gázba, szól a vrum vrum!
3: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag magyar zenékkel.

Egy szuper kis fülbemászó dal Filótól, a Szalma szászolt a Petőfin. 16 óra 23 perc van, a szeptember 12-ében is veled vagyunk. Eltelt már az ősznek az eleje. Hihetetlenül gyorsan repül az idő, de simán meg át tudom érezni, hogyha egy kicsit rosszabbul éli meg az ember, hogy úristen, most változás van, de hát ez az életrendje, megy minden tovább, és hát az is az életrendje, hogy az egyik nagy mobiltelefongyártó ilyenkor egy eseményt tart, ahol bejelenti az elképesztő újdonságokkal felszerelt mobiltelefonjait, hogy idén milyen újítással rukkolt elő ez a gyártó, nem sokára közösen megszemlézzük. Addig viszont megnézzük, hogy mit történik a Fall Out Boy és Tídeni házatáján. Egy újdonság szól kettejüktől. Ez a rendben lesz.

Bárhol és bárhogy. Csak jó zene szóljon a háttérben, Tamáska Gabit hallhatod a Petőfi Rádióban. A tavalyi esztendőhöz hasonlóan az Apple idén is szeptember 9-ére időzítette a hagyományos őszi termék bemutatóját, és meg annyi pletyka, valamint találgatás után hivatalosan is leleplezték az iPhone Duo névre keresztelt összehajtható készüléket. Na de nem arra kell készülni, hogy összehajtod, és akkor ilyen hangot fog kiadni, hanem valóban ez így hajtogatható, jaj, de jó. És hát sose láttunk még ilyet, csak 7 évvel ezelőtt más mobilgyártók már ezzel kísérleteztek. Az iPhone Duo összehajtva egy útlevélhez hasonló méretekkel rendelkezik, így az ígéretek szerint egy kézzel is kényelmesen használható. A készülék egyedi, aszimmetrikus formát kapott két lekerekített sarokkal, intuitív felhasználói élményt nyújt, sőt, a kamera, ami elől van, képzeld el, nem látható, nincsenek már ilyen szigetek, hanem elbújik a kijelző mögött. Te megvásárolnád? A dalokért nem kell fizetni.

0: A habok között úszkáltunk most a hipnóziával, itt a Petőfi Rádióban 16 óra 45 perckor velünk volt a lánybanda, és te is velünk lehetsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban.
0: Egészen este 8 óráig Kenész Koros Hallató élő egyenesben, és ez az ország egyetlen élő hétvégi műsora, éppen ezért tök jó, hogy be tudsz csatlakozni, és nagyon-nagyon sok szeretettel, ilyen nagy örömmel fogadjuk, akár azokat, akik a Máriákat köszöntenék fel, ugyanis ők vannak ma a soron, ők a névnaposok így szeptember 12-én. Kiskece, ez pedig a következő dal, Dash és Young Fly közösében hallgatjuk már is a Petőfin.

0: Ne légy egyedül, támogassuk egymást szombat délután is. Friss hírek, infók Máris Novák Józseftől, majd pedig jön Azaria.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. 30% az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Eleinte napos, majd ismét felhős, időre számíthatunk holnap. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Két kerékpárost gázolt halálra egy cserbenhagyó este Békés határában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Átépítik a terelést az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, Lajos Mizse térségében. Csak egy sáv járható, a 65-ös és a 70-es kilométer között torlódás alakult ki. Korlátnak ütközött egy autó a 4-es főúton Szajónál, a 107-es kilométernél, Debrecen felé a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0-30-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány még idén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre. A 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés vagy magatartás problémákkal küzdenek. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzététételt a Köccsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, jelentette ki Orbán Viktor Köccsén. A polgári oldal zárt körű találkozójára érkezve a volt miniszterelnök újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós este Békés határában. Egy 68 éves nő a helyszínen, egy 41 éves férfi a kórházban halt meg. A sofőr nem hívott segítséget és megállás nélkül továbbhajtott. A 23 éves férfit még délelőtt elfogta és őrizetbe vette a rendőrség. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt indult büntetőeljárás ellene.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: 7 gólos ferencvárosi siker a labdarúgó magyar kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 7 óra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. Az FTC a 3 gólos Matus Beró vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Zverev Shelton döntőt rendeznek férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt német Alexander Zverev az orosz Karen Khachanov ellen nyert 3 játszmában, míg a másik elődöntőben magyar idő szerint ma hajnalban az amerikai Ben Shelton honfitársát Francis Tiafoe győzte le 4 szetben. A harmadik után a szombati negyedik szakaszt is megnyerte Vas Barnabás a románországúti kerékpáros körversenyen, amelyen második sikerével átvette a vezetést összetettben. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az infócsomag nálunk, feltakkoltunk vele, most már nincs más dolgunk, mint zenét hallgatni. Fókuszálunk a mára Miller Dávid egy aktuális dala a szombat, de előtte még azért a tegnapot is átértékeljük, ebben viszont Azaria segít a Yesterday című felvétellel. Így szép ez a gyönyörű szombat.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

legújabb magyar zene.

0: Semmi sem ugyanaz, ez a dal adta az energiát az Imago Munditól, most egy új trackként, és hát a csapat nagyon fel lett kapva az utóbbi időszakban, szinte órák alatt kapkodták el az akváriumos koncertjükre is a jegyeket, és te is kapkodod folyamatosan a telefonodat, és beírod a következő számot.
1: 061-759-6060.
0: Halló, téged hogy hívnak?
2: Gyurit Lilla.
0: Szerbusz, mit csináltok, hogy telik a szombat?
2: Jó, telik, most voltunk kosármeccsen, és elsők lettünk.
0: Hát gratulálok, drága, nagyon-nagyon sok hasonlót nektek. Van valami csapat kiáltásotok?
2: Nincs.
0: Nincsen? Akkor most kitaláltok egyet?
2: Persze.
0: Na hát akkor mutassátok meg, hogy milyen nagy hangotok van. Jól van, ügyesek vagytok. Hát akkor ezzel remélem a következő meccsre is tudjuk adni az energiát, a Valmar és a Százszor most csak nektek, hajrá csajok!
2: Köszönjük!
0: Szép napot, ciao.

ami bizony elképesztő számokat generálta közösségi portálokon is, és azóta is alkotnak a fiúk, jártak nemrég a Petőfi Rádió stúdiójában is, és bemutatták nekünk a legfrissebb Kaleidoszkóp című felvételüket. Te pedig bemutathatod az üzenetet 0630303380, ide várjuk az SMS-eket, valaki egy Cyril dalt szeretne kérni, hát itt a Petőfi Rádióban immár harmadik éve minden magyar, szóval egészen nehéz helyzetben lennék, hogyha Cyril felmenőit kéne vizsgálnom, és egy magyar szemét kéne keresnem, de hogyha esetleg ebben segítesz, akkor ezt is megteheted. Közben pedig hallgatjuk tehát a következő tracket, amely a Balkán VIP-től szön. Ez a Szabadabb

0: nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

legújabb magyar zene.

0: ezer csodát.
1: Zseniális ez a Quimby felvétel. Auto egy szerpentinen szólt a Petőfi Rádióban 17 óra 47 perckor. Szeretnék üzenni anyukámnak, boldog születésnapot kíván lánya Tíme, a fia Robert, unokai Máté, Bogika és Bálint. Kérnék egy számot Rúzsa Magditól. Hát mivel nincsen kívánság műsor, ezt nem tudom játszani, viszont keresünk egy másik zseniális felvételt. A Semmi Zenekar, a soproni gyökerekkel rendelkező Semmi Zenekar jön a Telefonhívás című újdonsággal. Hát akár te is becsöröghetsz hozzánk.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban
1: egészen este 8-ig Kenész Kolos.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Joe.
1: Ilyen volt az utóbbi percekben a Petőfi Rádióban a társad, The V.I. Do, ezt hallgattuk most közösen. Telefonszámunk 061-759-6060, itt van velünk valaki a másik oldalon. Halló!
2: Ja, Bíborka vagyok, és szeretnék egy üzenetet küldeni.
1: Hadd szóljon, Bíborka, figyelek!
2: A nagypapám már június 25-e óta sajnos kórházban van, és van lehetőséget titeket hallgatni, és fú, bocsánat, kicsit elérzékenyültem.
1: Elhiszem, Bíborka, mondj nyugodtan.
2: És ma nem tudott bemenni a mamám meglátogatni, mert a 76. születésnapjára, és mamám 77. születésnapjára kaptak egy kirándulást, és most ott van a mamám, és én nem tudtam meglátogatni, mert ezen vesz részt, és én azt szeretném neki bizonyítani, hogy minden egyes alkalommal, amikor Eszterházi tortát kell töltenem a cukrászdába, akkor rá gondolok, mert az a kedvencem.
1: Hát remélem, hogy fogtok tudni még közösen tortázni, és tényleg jobbulást kívánok. Keresztnevét elárulod?
2: Bereznyák István, Pista papa.
1: Istvánt akkor sok szeretettel köszöntjük itt a Petőfi Rádióban, keresünk neki egy szép dalt mindenképp, és hát remélem, hogy tudtok hamarosan találkozni.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Vigyázz magadra, Bíborka.
2: Szia.
1: Szóljon bárhova is az üzenet, mi igyekszünk segíteni. Remélem, hogy hamarosan együtt lesztek. Az Ivan and the Parazol dala is ez irányba viszel minket. Together, ez szól majd a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
3: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
4: Ez a Hajrá Magyarok.
3: Egyedül, vagy bandával.
4: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
5: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
3: Hajrá Magyarok!
4: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
3: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
4: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
6: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk holnap. Veszprémben kezdte meg újabb országjárását a miniszterelnök. Köcsén értékelte az elmúlt 16 évet a polgári oldal.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt azt szeptember 17-éig lezárták. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: Aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben. Magyar Péter hangsúlyozta, újra kell tudni beszélgetni, és egyúttal köszönetet mondott azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, jelentette ki Orbán Viktor Köcsén a polgári oldal zárt körű találkozójára érkezve. A volt miniszterelnök újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós este Békés határában. Egy 68 éves nő a helyszínen, egy 41 éves férfi a kórházban halt meg. A sofőr nem hívott segítséget és megállás nélkül továbbhajtott. A 23 éves férfit még délelőtt elfogta és őrizetbe vette a rendőrség. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt indult büntető eljárás ellene.
3: Petőfi Rádió. Sport.
8: Norrisi a pole pozíció Madridban. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják.
0: 7 óra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC a 3 gólos Mátus Beró vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Az élvonalbeli csapatok eredményei a mai játéknapról. Kazincbarcika Paks 1-2, Gödöllő Debrecen 2-3, Majosi Esen Nyíregyháza 1-8, Baja Kispest Honvéd 0-7 és Nagykozár Kisvárda 0-9. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es spanyol nagydíj időmérő edzését a vadonatúj madridi pályán. Így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. A világbajnoki címvédő mellől az összetetben éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője indulhat majd, míg a harmadik pozícióból a négyszeres VB győztes Max Verstappen a Red Bull holland pilótája startol. Negyedikként zárta a vitorlázó Ilka 6 hajóosztály írországi világbajnokságát Érdi Mária, aki az ilyen futamokban a 6. helyről 2-t lépett előre. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fokra számíthatunk.
4: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Szól a Petőfi Rádió 6 után 4 perccel is. Na, és ismerős ez a hang? Gyorsabb leszek! Gyorsabban hozzuk a slágereket, mint egy fagyiskocsi. Mindjárt a szolvévésre, valaki mondta, de most az Ivan and the Parazolt hallod. Ez a Together nálunk.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: Pára, pára, ez volt Lauri dala. 18 óra 19 perc van, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod. Telefonszámunk változatlan.
1: A Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban.
0: És ez sem változott, még Kenész Kolos egészen este 8 óráig. Számítunk a figyelmedre a szombatban is. A Máriák, a névnaposok, ha őket köszöntenéd, akár erre is megvan a lehetőséged. De persze, addig is szólnak majd a slágerek. Nem sokára a Fish dalát köszöntjük, érkezik a Semmi Extra, de most viszont egy olyan felvétel, ami Betonhofitól nagyot robbant az utóbbi napokban, a legújabb 100 Sins-szel, a Hello Hello!

0: életed.
1: Ákos dal volt az Indián tánc című, szólt itt a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy velünk vagy, elmúlt már a fél hét is, gyorsan repülünk bele az estébe, remélem, hogy a vacsora is lassan már a szádba repül, jó étvágyat kívánunk, hogyha éppen fogyasztod a finomságokat, és nekünk is van étvágyunk telefonálni, valaki becsörgött, haló?
2: Jó napot kívánok, Szentényi Béla vagyok, 60-ból. Lehetne valami nótát küldeni a Máriáknak?
1: Hát persze, hogy lehet. Mit üzenünk a Máriáknak?
2: Minden Máriát üdvözlök, Bacsa Lászlóné, főleg a szomszédasszonyomot, sok örömet, boldogságot kívánok, mivel Mária nap van, és Görcsönybe szeretnék a Ambrus Antalnénak küldeni egy nagyon szép számot, de a számot örre bízom, és minden kedves Petőfi Rádió hallgatójának, műsorvezetőinek további szép napot kívánok, 60-ból Béla.
1: Átadjuk. Köszönöm, hogy hívtál. Köszönöm. Legyen neked is szép napod.
2: Szép napod. Szia.

0: színesre. Szükség is van a színekre, reméljük, hogy lesz ebből bőven az őszben is. Na és téged hogy hívnak? Szia!
1: Bodorola Adrián vagyok. A legjobb barátnémnek szeretnék kérni egy dalt. Van a szülinapja, és azt üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük, és várjuk a kisbabáját, aki egy hónap múlva fog megszületni.
0: Ó, hát akkor már vágják a centit.
1: Igen, igen.
0: Sok szeretettel üdvözöljük. Nevét elárulod?
1: Kovács Tina.
0: No, hát akkor Timinek küldjük a következő Fluor dalt itt a Petőfin. Valahogy ünneplitek majd a szülinapost?
1: Igen, bográcsozunk.
0: Ó, mi készül?
1: Disznó pörkölt lesz.
0: Á, minden itt neki. Nincs ehhez hideg?
1: Teljesen jó idő van.
0: Jól van, királyság. Akkor további jó hallgatózást, és még egyszer Isten értesse az ünnepeltet.
1: Köszönjük.

0: Petőfi Rádió szólhat vidéken, más országban, bárhol az egész világon a www.petőfiradio.hu. És a friss infók netről, újságból, mindenhonnan Novák József összesítésében. 7 órakor ezeket hallgatjuk, aztán a Lóci játszikkal táncversenyt csapunk.
1: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: 30%, az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60. 70, 80, ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek, ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk holnap. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten, a Margit-szigeten. Emelkedett a Dunavíz szintje Budapestnél.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, ezért azt lezárták. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
8: Aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben. Magyar Péter hangsúlyozta, újra kell tudni beszélgetni. Egyúttal köszönetet mondott azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani. 16 év után először tartották meg a Köccsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Hold udvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor, a volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk, akkor rájuk lehet számítani. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit-szigeten. Az eszközöket a sziget középső részén, a pesti oldalon találták. A tűzszerészművelet idejére a területet 200 méter sugarú körben kiürítik és lezárják. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak. Utána azonban ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb vízállást a fővárosban.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Második mérkőzését is megnyerte a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 7-0-ra kiütötte a címvédő Ferencváros az MB3-as Deacot a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC a 3 gólos Mátus Beró vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Győzelemmel tért vissza a Diósgyőr kispadjára Feckó Tamás, hiszen a kedden edzőváltáson átesett DVTK 4-1-re nyert az ugyancsak másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár ellen. A mai játéknapon tovább jutott az élvonalban szereplő Paks, Debrecen, Nyíregyháza, Kispest Honvéd és Kisvárta is. Második mérkőzését is simán nyerte a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. Az FTC 40-29-re győzte le a szlovén Ljubljana együttesét az Érd arénában. 592 körös kiváló eredménnyel megnyerte a férfiak 3 testhelyzetű puskás számát Péni István a sportlövők világbajnoki válogatójának első napján a Fehérúti Nemzeti Lőtéren. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fokra számíthatunk.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Feltesszük a cseresznyét a hab tetejére, utolsó közös 60 percünk, haha, lenne, de ma képzeld el, Megyesi Gábort helyettesítem, így egészen 23 óráig. Közösen toljuk neki a biciklit. Megalóci játszik dalát most, nem táncolsz jobban, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenét.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Napok hosszú

0: Ez a Petőfi Rádió, ami változatosan szállítja a hazai kedvenceket, szombat este is. Filótól hallottál egy érdekes műfaji keveredést, az Azt a kutya mindenit szólt, és hát Azt a kutya mindenit sokan vagyunk, a másik oldalon is érezhetően megmutatod a szereteted, ugyanis nyomogatod folyamatosan a 061-79-60-60-as számot, és utána a zöld gombot. Halló, téged hogy hívnak?
1: Robi vagyok.
0: Szia Robi, miben segíthetek?
1: Majd szeretnék egy számot kérni majd.
0: Az mit jelent, hogy majd?
1: Hát majd, esetleg a következő után.
0: Hát képzeld el, a következő dal már a tiéd lesz, kinek küldöd?
1: Páromnak akarnék kezdekedni, vagy feleségemnek akarok kedveskedni.
0: Mit szólnál Méringer Marci egyik új trackjéhez? Ez lesz a Fél téglák.
1: Az jó lesz.
0: Jó. És a párod hogy hívják?
1: Emília.
0: Emíliának üzenünk, és mit üzenünk?
1: Hát azt üzenném neki, hogy minden jobban szeretem.
0: Merre jársz most?
1: Hát éppen megyünk föl Pestre.
0: Programoztok egyet?
1: Hát mondhatni úgy is.
0: Jól van.
1: Az autóba, úgyhogy majd akkor fölkeltem, mire odaérünk.
0: Rendítsek, megbeszéltük.
1: Köszönjük szépen.
0: Jó utat, sziasztok.
1: Köszönjük.

Katona Petrával fedeztet fel a Déli Bábot. Mi pedig felfedezzük, hogy milyen időjárásra lehet számítani a hétvége folytatásában, ugyanis most arra már igen lehűl a levegő, sok helyen 16 fok alatt mérünk, például egyébként az ország északi részén tapasztalhatóak akár 15-14 fokos értékek is a jelenleg mérések szerint. Viszont az biztos, hogy az éjszaka az kifejezetten frissítő lesz, reggel 6 órára 9 fokig hűl majd le a levegő, és holnap napközben nagyjából 23 fokos maximumokra lehet készülni, ezt mondják legalábbis az előrejelzések. A nap első felében hosszabb, rövidebb napos időszakok egyébként az ország minden részében lesznek, délutántól érkezik egy hideg front, amely eső, zápor, zivatar kialakulását hozza magával, így a hétfői napunk még ennél is egy picit hűvösebb lesz, akkor mérhetünk nagyjából 20 fok környéki maximum értékeket. Itt a Petőfi Rádióban pedig maximumra tekerheted a hangerőt, ugyanis a Kuplung zenekar mosolyra hangol, ez a Nyomod a gázt!

Crossroads, ezt hallgattuk most az utóbbi percekben a Petőfi Rádióban, az Animation Systemtől, és a mai este menetrendje annyiban változik, hogy most nem Megyesi Gábort, hanem Kenész Kolost van szerencsém konferálni, azaz együtt töltjük a következő órákat is egészen 11-ig, amikor is az akusztik átveszi az irányítást a fejünk felett, és Orbán Bori, valamint Dóka Attila koncertjét tudjuk majd meghallgatni Fekete Laci kalózolásában. Ehhez kívánok majd akkora jó szórakozást!

0: bajnoki, jó volt ez a délután, és még az este ennél is jobb lehet, hogyha velünk rádiózol. Kenész Kolos most nem köszöni a figyelmet, hanem továbbra is hallgatásra bíztat. Folytatjuk a 20 órás híreket követően nagyon sok izgi infóval, például a koncertek világából, meg ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk holnap. Veszprémben kezdte meg újabb országjárását a miniszterelnök. Köcsén értékelte az elmúlt 16 évet a polgári oldal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Felújítják a vasúti átjárót az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél. Ezért az átjárót lezárták, a forgalmat kijelölt terelőútra irányították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifakeret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazai a hozatalát, a kekvártól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. 16 év után először tartották meg a köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Hold udvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak. Ha az országnak szüksége van rájuk, akkor rájuk lehet számítani. Elszállították Budapesten a Margit-szigeten talált robbanó eszközöket a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség. A kézigránát és a német 3 cm-es puskagránát a sziget középső részén, a pesti oldalon került elő. A tűzszerész művelet idejére elrendelt korlátozást már feloldották.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 7 óra kiütötte a címvédő Ferencváros az NB3-as Deacot a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC így bejutott a legjobb 32 közé. Győzelemmel tért vissza a Diósgyőr kispadjára Feckó Tamás, hiszen a kedden edzőváltáson átesett DVTK 4-1-re nyert az ugyancsak másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár ellen. A labdarúgó Magyar Kupa mai játéknapján az élvonalban szereplő Paks, Debrecen, Nyíregyháza, Kispest, Honvéd és Kisvárda is tovább jutott. Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligája második fordulójában. A Győr 35-25-re a dán Nyköpinget, a Ferencváros 40-29-re a szlovén Ljubljanát győzte le hazai pályán. Ferencváros vasas döntőt rendeznek a férfi vízilabda Magyar Kupában. Az FTC 40-29-re győzte le a Kaposvárt az első elődöntőben. Ezt követően a vasas 19-13-ra nyerte a BVSC ellen a Komjádius Szodában. 8. helyen végzett Molnár Attila 400 méteren a budapesti atlétikai világdöntőben. Nem jutott döntőbe 100-on az országos csúcstartó Takács Boglárka és 400-on Mátó Sáros sem a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fokra számíthatók.
2: a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszönjük szépen az utóbbi órákat Kenész Kolosnak, és Kenész Kolos pedig folytatja is a műsort itt a Petőfi Rádióban. Extrém hosszú műszak, de extrémen jó dalok is lesznek. Szofia és a kard mindjárt, de mielőtt még itt nagyon harcolnánk, megnézzük, hogy milyen az a hipnotizőr király. Na, hadd szóljon!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizár

Ne kóboruljunk tovább, ha nem válaszunk egy rádiót, és ez legyen a Petőfi ma este is. Üdv a szombatodban! Szeptember 12-én most kivételesen Kenész Kolos folytatja a műszakot az estében is, viszont a szombat estére hangoló bulis slágerek mindenképp jelentkeznek. Biztosan nagy tombolás lesz majd a Görhút koncertjén is a Budapest Parkban, ugyanis igen, ez a banda is hamar kinőtte magát, és Sziszi vendégeként október 1-én megmutatják, hogy mit tudnak személyesen is, de az utóbbi időszakban is jelentek meg hatalmas nagy felvételek, amik majd nagyot robbannak a

0: Ó, bárcsak, bárcsak,
1: akkor pedig lehet vadakat terelős juhászni. Nekem személy szóltó, lehet, hogy neked is sok-sok álmod volt gyermekként.
0: Vezetnék. Természetesen zárt, sok körülmények között, zárt kapuk között.
1: Egy buszt, akár egy csuklós busz. Szerintem sok-sok gyermeknek, fiúgyermeknek legfőképpen egyébként a buszvezetés is ott volt ezen a bakancs listán. És hát vannak olyan sztárok, vannak olyan előadók, akik egy idő után változtatnak a terven. Lábas Viki is ilyen volt, ugyanis hát nyilván neki is gyermekként ott volt maga előtt az, hogy szeretne énekesnő lenni, és nagy-nagy közönség előtt dalokat előadni, és mondhatni ezt az álmát be is teljesítette, de tovább lépett, és képzeld el, most már gyakorlatilag ilyen színházi műsorokat készít, színházi előadásokat, amiket zenés daraboknak nevezés több helyre is elvitte, például a Debreceni Campus Fesztiválra, de a Margit-szigeti szabadtéri színpadon is lehetett már látni az ő műsorát, viszont a dalai itt maradnak velünk, a Margaret Island-del folytatjuk. Engedd, hogy szabad legyen!

0: Felpattantunk közösen az első villamosra, ami szembe jött velünk, a fonográf nagy klasszisát hallhattad az utóbbi percben itt a Petőfi Rádióban. De lesznek még izgalmak. A villamosról rögtön a fogászati rendelő felé veszük az irányt, mert bizony egy vámpír közelít.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk holnap. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire. Erről beszélt Magyar Péter Veszprémben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M6-os Pécs felé vezető oldalán, Dunaújváros elkerülő szakaszán. A 71-es kilométernél csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekváktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. 16 év után először tartották meg a Köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk, akkor rájuk lehet számítani. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Itthon a Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest, a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közti csatározást mutat be. A zsűri nagy díját Reisz Gábor legújabb filmje, a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 7 Nóra kiütötte a címvédő Ferencváros az MB3-as Deacot a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC így bejutott a legjobb 32 közé. Győzelemmel tért vissza a Diósgyőr kispadjára Feckó Tamás, hiszen a kedden edzőváltáson átesett DVTK 4-1-re nyert az ugyancsak másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár ellen. A labdarúgó Magyar Kupa mai játéknapján az élvonalbeli Paks, Debrecen, Nyíregyháza, Kispest Honvéd, Kisvárda és az MTK is tovább jutott. Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligája második fordulójában. A Győr 35-25-re a dán Nyköpinget, a Ferencváros 40-29-re a szlovén Ljubljanát győzte le hazai pályán. Ferencváros vasas döntőt rendeznek a férfi vízilabda magyar kupában. Az FTC 28-10-re győzte le a Kaposvárt az első elődöntőben. Ezt követően a Vasas 19-13-ra nyerte a BVRC ellen a Komjádi úszodában. 8. helyen végzett Molnár Attila 400 méteren a budapesti atlétikai világdöntőben. Nem jutott döntőbe 100-on az országos csúcstartó Takács Boglárka és 400-on Mátó Sáros sem a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 21 óra múlt, de a hangulat nem múlhat el itt a Petőfi Rádióban. Köszöntünk és örülünk, hogy szombat este is minket választottál. Mindjárt Diaz Menta és az Így volt szép, de előtte még Péterfi Borival barátkozunk, és szükség is van az empátiára. Itt a Vámpír Hári.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Unique dalolt, ez volt a Mozaik itt a Petőfi Rádióban. Itt a szombat este. Te merre töltöd idődet? Kiváló választás lehet egy Király Viktor koncert is, azonban erre még egy kicsit várnunk kell. Újra Szól címmel nagy koncertre készül az előadó a Budapest Kongresszusi Központban, amelyre a jegyek értékesítése a tegnapi délelőtten indult el. A koncertre pedig az előadó is nagyon sok meglepetéssel és izgalommal készül. Ott lesznek az igazi, hamisítatlan slágerek, mint például a Fire, meg persze az újabbak is, amiket a mai napig szívesen készít, és nem csak itthon, hanem külföldön is előszeretettel teszik fel a lejátszóra a rádiók is például. Sorry Not Sorry, ezzel folytatjuk Király Viktortól itt a Petőfit.

Egy kis időutazás itt a Petőfi Rádióban a Back to Black-kel. 2005-ben jelent meg a Sodor a Funky. És folytatjuk a 2026-os nyár egyik bengörével. Kis Kevintől tanultam ezt a kifejezést, ugyanis a Petőfi Rádióban mutatta be Marics Petivel közösen elkészített vadi új dalát, melynek címe Elszáll az idő. A dal középpontjában a szerelem, az elvesztés és a továbbhaladás, valamint az a furcsa érzés áll, amikor az ember egyszerre próbálja kergetni az álmait, ezen felül pedig a pénzt, és közben valahogy megőrizni azt is, ami igazán fontos. Tehát kiemelt üzenetek a középpontban. Elszáll az idő, ez szól a Petőfin.

0: együtt repülhetünk most Kon Zsuzsával a Petőfi Rádióban, ég és föld között, és mi is repülünk tovább, mégpedig a nap utolsó hír összefoglalójával a kollégáktól hallgatjuk mindezt, aztán utána pedig folytatjuk a repdesést, de már a szerelem hullámhosszán, ebben Wolf Kati lesz a segítségedre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk holnap. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire. Erről beszélt Magyar Péter Veszprémben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M6-os Pécs felé vezető oldalán, Dunaújváros elkerülő szakaszán. A 71-es kilométernél csak a külső sáv járható. Vadat gázoltak az M35-ösön, az M3-as felé vezető oldalon, Hajdúböszörménynél. A forgalom a belső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifakeret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszahozott vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. 16 év után először tartották meg a Köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Hold udvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak. Ha az országnak szüksége van rájuk, akkor rájuk lehet számítani. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest, a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sara Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közti csatározást mutat be. A zsűri nagy díját Reisz Gábor legújabb filmje, a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól ismét megnövekszik a felhőzet, eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 22 óra múlt, de nem maradhatsz egyedül, továbbra is szólnak a legnagyobb felvételek, kifejezetten változatos válogatásban a Petőfi Rádióban. Ciao, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten, mindjárt Lengyel Johanna, de most Wolf Kati és a Szerelem miért múlsz.
1: Itt egy újabb óra.

ritkán hoz ilyen vidám felvételeket, de hogyha hoz, akkor nagyon szeretjük. Ez volt a Nyár voltál itt a Petőfi Rádióban. És folytatjuk már is egy igazán különleges program ajánlattal, ugyanis a világviszonylatban is különleges, évente több száz kiállítót felvonultató Budapesti Borfesztivál még a mai estén tart, szóval hogyha szeretnél te is ott lenni a több tízezer látogató között, akkor érdemes Európa egyik legszebb szabadtéri boros rendezvényre kilátogatnod még ma. Ugyanis változtattak a programon a szervezők, szerdától szombatig tartottak az események, így a vasárnap, azaz a holnapi nap a pihenésé lesz. Cserébe viszont négy estén át élvezhetőek voltak az igazán boros esték. Te ott leszel még? Remélem, hogy még kihasználod az utolsó pillanatokat a kora őszies időben, ugyanis a változás elengedhetetlen, és elkezdenek majd sárgulni a levelek, és egyre hűvösebbek lesznek az esték. Viszont a pohár az ragadhat, erről Paulina is tudna mesélni.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Nagy Bogira megéri várni, főleg, hogyha ilyen slágerekkel lát el minket. Ez volt a Várni rád itt a Petőfin. Ha a kicsit korábban említett budapesti borfesztiválról lemaradtál, akkor ajánlunk egy másik boros programot a szombat estére, ahova még odaérhetsz, hiszen holnap is tart. Ez pedig a Soproni Szüreti Napok. Egyszerre kínálnak ott kulturális élményeket, gasztronómiai felfedezéseket, na meg persze családbarát kikapcsolódást, mindez persze barátságos, őszi fesztivál hangulatban. A holnapi napon amellett egyébként, hogy belekóstolhatsz a Soproni borvidék legkülönbözőbb

0: A tűzvarázsló megtette a hatását itt a Petőfi Rádióban. Remélem, hogy téged is elvarázsolt az utóbbi néhány óra zenei kínálata. További jó időtöltést kívánok a szombat estétben, és nem engedjük el a kezed. Érkezik az akusztik, melyben Orbán Bori és Dóka Attila koncertjét hallgathatod meg, amihez kellemes időtöltést kívánok. Holnap pedig folytatjuk a közösen a rádiózást 14 órától, számítok a figyelmedre. Ciao, szép estét kíván!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztika, aminek koncertszínpadán ezen az estén Orbán Bori és Dóka Attila zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
1: Itt egy újabb óra

Nagyon szépen köszönjük. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Ez itt Orbán Bori és Dóka Attila, és mellettünk a csodálatos zenekarunk, akikről majd azért ejtünk egy pár szót az este folyamán. Gyakorlatilag tavaly jelent meg első közös nagy lemezünk Borival, ami számos dal tartalmaz, egészen pontosan 12-t, és úgy gondoltuk, hogy ezen a jeles estén most ebből a lemezből fogunk dalokat eljátszani, de lesz meglepetés is. Úgyhogy következzék is most második dalunk, amelynek az a címe, hogy Nézz rám. Egy olyan dalról van szó, ami nagyon sokáig a fiókba került, mert nem éreztük úgy, hogy bármelyikünk is igazából ennek a lemeznek a kapcsán úgy látna ebbe fantáziát, aztán egy fél év után csodák csodájára, nem tudom miért, ezt talán Bori tudja, hogy miért, de hirtelen nagyon beleszerettünk. Tehát legyen ez most a Nézz rám.

0: Köszönöm szépen.
1: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon Orbán, Bori és Dóka Attila.
2: Jöjjön most egy olyan dal, amire még tavaly a lemez megjelenés előtt forgattunk is egy videóklippet. Az a cím, hogy Hiába hívtam, és a sztori egy nagyon érdekes, mert előtte elmentünk terepszemlére, Kisoroszival a sziget csúcsra, és minden tök jó volt, a víz, a Duna vize a megfelelő helyén volt, kiréztük a tereket, hogy mennyi helyünk lesz mozogni, és amikor visszamentünk forgatni, akkor pont meg volt áradva a Duna. Milyen vicces, hogy pont most ugye, amikor vissza van vonulva a víz, na ennek a fordítottja volt, tehát áradt a Duna, és nem nagyon volt helyünk, illetve volt, de annak a kárára, hogy ugye Bolcsinak végig a Dunába kellett gázolni, ami jól nézett ki.
3: Szörnyű volt tényleg.
2: Hát elég vad volt akkor a víz, de egyébként hangulatban meg szerintem még jót is tett az egésznek. Úgyhogy jöjjön ez a dal, a Hiába hívtam.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Most pedig következzék a lemez, a tavaly megjelent lemez címadó dala, ami nem más, mint a Reszket a világ.

Nagyon szépen köszönjük. Most pedig jön a lemez, talán legtempósabb szerzeménye. Hát nem ez a jellemző nyilvánvalóan, hogy hatalmas tempót venne az album, de azért csak összejött egy viszonylag vidámabb dal is, ami bár egy szakításról szól, de a lemezen feldolgozott szakítások 80%-ához képest, ez most egy vidám szakítás, a dal címe pedig az, hogy utazom tovább.

0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: És úgy gondoltuk, hogy ha az utazom tovább után játsszuk el ennek a lassú párját, hiszen stílusban egy olyan dal következik, ami illik ebbe a egy nagyon-nagyon picit talán nem jazzes tónusban, vagy nem feltétlenül annyira rockos tónusban, ami rám idáig jellemző volt, ez pedig nem más, mint az Újra te vársz rám, ami hát a szakításnak nem ezt a vidám, hanem inkább a szomorú formáját dolgozza fel. Tehát Újra te vársz rám.

0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Ez az Akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most Orbán Bori és Dóka Attila zenél.
0: Orbán Bori,
1: Dóka Attila és a zenekar.
0: Most pedig következzék egy olyan dal, aminek a szövege eredetileg vers formájában létezett, aztán egy kicsi átdolgozás után arra jutottam, hogy jobb lenne ezt mégis egy duettként feldolgozni, és az lett a címe, hogy Nem vagyok már árva. Ami akkor abban az adott pillanatban szerintem mind a kettőnk számára sokat jelentett. Jöjjön most ez a dal.

0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, és engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekart. Hegedűn kísér minket Sós Gábor. A csellónál egy gyönyörű szép hölgy, Sós Molnár Alexandra. És egy nem kevésbé gyönyörű, de fiú a Nagybőgőnél, Schulz Tamás. És a mellettem álló Tavi Tündér pedig nem más, mint Orbán Bori.
1: És a dalok szerzője, gitáron, éneken, mi egymáson, Dóka Attila.
0: Köszönjük szépen, és most, hogy Bori magadhoz ragadtad egy pár másodpercreig a szót, hát akkor konferáld fel a következő dalt.
1: A következő dal nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. És talán azt tudom mondani, hogy ezzel sokan lehetünk így. Igen, eléggé általános szöveg, amit mondok, de gyönyörű dal. Az édesanyákhoz szól, az édesanyámhoz szól, a ti írta, és fogadják szeretettel.

0: Köszönjük
1: Orbán
0: szépen.
1: Borin.
0: Dóka Ati, ez a rekord.
1: Köszönjük szépen. A következő dal is nagyon speciális a mi duónk történetében, mert ez egy születésnapi dal, ami konkrétan azt jelenti, hogy Bori születésnapjára íródott, hiszen nemrégiben ünnepelte a 21-et, és az az igazság, hogy mivel ez egy nagyon kerek szám volt, ugye 21, ezért azt gondoltam, hogy mi mást adhatnék én, mint egy dalt. Hát legalábbis még azt gondoltam, hogy ez a legtöbb, amit egy férfi adhat egy nőnek. Aztán kiderült, hogy ej nem. No de mindegy, a lényeg az, hogy ez a születésnapra íródott dal sem éppenséggel vidám, de azért nagyon szeretjük. Az a címe, hogy
0: Hideg éjszakák.
1: Fogadjátok nagy szeretettel.

Köszönjük szépen! Amikor Borival elkezdtük ezt az egészet, akkor én őt pont egy népdal meghallgatása után kértem fel az együttműködésre. Hát kisebb spéttel szerintem eltelt egy két hét, de a lényeg az, hogy mindenképpen ennek a népdalnak a hatására. És akkor azt is gondoltuk, hogy majd a népdal lesz kettőnk zenei világának a meccéspontja, és született is egy pár ilyen, szerintem ilyen folkosabb dal. Most jöjjön az egyik, aminek az a címe, hogy Hősök.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
2: Nem csak a Sanzón, a jazz és részemről a rockzene tartja együtt ezt a projektet, vagy tartja egybe ezt a projektet, hanem a vers megzenésítések is. Hiszen én nagyon régóta foglalkozom már ezzel a műfajjal is, és volt szerencsém nagyon sok és szép és híres költeményt megzenésíteni, mint klasszikus költőktől, mint kortárs költőktől, és úgy gondoltuk, hogy ezt megmutatnánk ez alkalommal is, úgyhogy jöjjön most egy József Attila vers, az Amit szívedbe rejtesz című versnek a megzenésítése, úgyhogy fogadjátok ezt is szeretettel.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
2: Jöjjön Radnóti Miklós Két karodban című versének feldolgozása.

0: Köszönjük.
1: Petőfi Rádió Akusztik, ebben az órában a színpadon Orbán Bori és Dóka Attila.
0: És most jön egy óriási mutatvány. Hoztunk ugyanis nektek egy feldolgozást. És ez a feldolgozás pedig nem más, mint egy piramisdal, és én fogom elénekelni. Az a címe, hogy volna két életem, és ennek az a története, hogy minden ilyen rockénekes életében vannak ilyen megugorni vágyott feladatok. Na most ez a dal ez ilyen, hiszen elismerésre méltóan magas a hangfekvése, úgyhogy én most vettem a bátorságot, és elhoztam ezt nektek, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel.

0: Köszönöm szépen! Köszönöm! Nagyon boldog vagyok, hogy ezt végre életemben először megtehettem. Köszönöm szépen! Köszönöm a Piramisnak! És ezzel műsorunk végére is értünk. És hát ki más konferálhatná fel ezt a dalt, mint Bori, aki már annyi francia chansont énekelt.
1: Így van, tehát ennek a dalnak az eredete, hogy Ati magyarul megírta a Mérgező eső című számot, aminek igen letargikus szövege lett már, mint hogy nagyon-nagyon szép, de talán egy kicsit borús. És ebből kifolyólag így született egy francia verzió, mert hiszen az talán egy kicsit könnyedebb, bár hangvételében ugyanúgy drámai, és ugye nekem ez egy igen nagy ajándék volt, de hát az összes dal, hiszen tényleg ez az első magyar nyelvű lemez, amit így kaptam. Úgyhogy következik a La pluie empoisonnée, azaz a mérgező eső.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
2: Orbán Bori!
1: Dóka Attila!
2: Sós Gábor! Sós Molnár Alexandra! Schulz Tamás! És jó magam, Dóka Attila voltunk. Köszönjük szépen a figyelmet!
3: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben Orbán Bori és Dóka Attila zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont addig is búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
5: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
6: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: volt a Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal vendégem Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek. Ez a Szabadság, Szerelem. Izgalmas beszélgetés lesz, úgyhogy mindenképp tarts velünk.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek, ez a Szabadság szerelem. Köszöntelek a műsorban.
1: Üdv mindenkinek, sziasztok!
0: Na hát itt a második nagy lemezet, erről fogunk beszélgetni, viszont azért így nyár végén talán ildomos rá kérdezni, hogy hogy érzed magad lélekben, testben, koncertekben.
1: Jó, köszönöm szépen. Hosszú volt a nyár, nyomtunk szerintem egy ilyen, hát egy ilyen 40-50 bulit addig az évben, és még azért lesz is idén egy pár. Úgyhogy alapvetően nagyon fáradt vagyok, de közben meg egy nagyon hálás helyzet, hogy ezt csinálhatjuk meg, hogy ilyen volumenben csinálhatjuk ezt, úgyhogy igazából panaszkodni nem tudok. Az egyetlen problémám az, hogy el vagyok fáradva, de ez meg egy olyan dolog, hogy majd kipihenem magamat 24 évesen, még azért van annyi energiám, hogy ezt bírjam, meg rengeteges sportolok, jól alszom, úgyhogy valahogy majd csak túl leszünk rajta.
0: Na és akkor most áttérünk a Szabadság szerelemre. Én olvastam róla egy pár cikket, sőt, hát jó pár cikket, és én pontosan tudom, hogy mi mögötte az inspiráció, több dolog is van, viszont kérlek, mesélj te róla, én ide felírtam idézeteket, hogyha valamit kihagynál, hát mesélj, mi volt az inspiráció.
1: Jó, akkor majd ki tudsz segíteni, ha úgy van.
0: Persze.
1: Igazából, és ez májusban jelent meg, szóval most már kicsit, mint 3 hónapja
0: igen,
1: kint van, úgyhogy nagyjából most már egy a fogadtatását is ismerem, meg úgy érzem, hogy ez mondjuk mit is jelent így a közönségnek. Alapvetően nekem ez a ennek a lemeznek a gondolatisága sokféleképpen elmagyarázható, a legegyszerűbb verziója az tényleg az, hogy ez két olyan gondolat, ami a fiatalságot szerintem aktívan foglalkoztatja, és egyébként mondjuk foglalkoztatta mondjuk az elmúlt másfél évben. Uh-huh. Van ennek egy aktuál politikai vonulata is.
0: Abszolút.
1: Meg van egyébként egyfajta nem feltétlenül aktuál politikai vonulata, hanem sokkal inkább egy ilyen gondolatébresztő vonulata szerintem annak, hogy elkezdtek zenészek, művészek aktívan foglalkozni azzal, mi történik körülöttünk, ez ami nem kell, hogy csak a politikát jelentse. A szabadság része, ez a szabadság része és a szerelem része, az meg sokkal inkább mondjuk az én magánéletem, vagy a barátaim magánélete, és az tulajdonképpen 18-on keresztül kifejtve. Szóval, hogy az van, hogy túlfejteni azért nem szeretem, hogy azért nem érdemes egyébként mindezt, mert nagyon sokat tudok beszélni arról, hogy nekem ez mit jelent, viszont sokkal jobbnak gondolom azt, hogyha mindenki meghallgatja, és amúgy úgy interpretálja ezeket a dolgokat, ahogy egyébként az neki fekszik, és ahogy az neki valóságos, meg ahogy neki jelenti az igazságát, mert szerintem az a jó, hogyha egy dalban mindenki megtalálja a maga helyét. Uh-huh. És hogyha én túlságosan megmagyarázok dalokat, hogy na ez erről szól, ez róla szól, ez rólad szól, ez erről szól, akkor az van, hogy senki nem tudja használni a fantáziáját, és ugyanolyan, mint egy könyv meg egy film, hogyha egy könyvet elolvasol, akkor elképzeled, ha meg már láttad a filmet, akkor úgy fogod elképzelni, ahogy a filmben láttad. Anyukám ezért nem engedte gyerekkoromban megnézem a Harry Pottert, az volt, hogy elolvastam Harry Pottert, akkor utána megnéztem a filmet. És amúgy tényleg tök jogos, szóval, hogy legyen az embernek képzelő ereje.
0: Egyébként én Gyűrűk urával és Harry Potterrel pont ugyanúgy igen voltam, mint te, abszolút. Egyébként én még ezt írtam vele, Petőfi verse mentén forradalmi hangulat, közéleti feszültség és az emberekben az elmúlt évek során felgyülemlett stressz.
1: Amúgy ez is teljesen helytálló, nyilván a Petőfis vonulat az maximálisan. Véletlenül sem szeretném, hogy bárki azt higgye, hogy én magamat Petőfi Sándorral azonosítom. Azt viszont szerintem tök jó látni, hogy milyen áthallások voltak uh-huh mondjuk a két korszak között, meg mik azok a gondolatiságok, amik abban az időben is tök jól működtek, és a mai napig aktuálisak.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendége Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek, ez a Szabadság Szerelem. Mondtál egy érdekes dolgot, hogy ugye ez májusban jelent meg, már eltelt azóta pár hónap, és az érdekes dolog, hogy már láttál visszajelzéseket, tapasztalod. Na, ezek mik?
1: Hát egyfelől csináltunk egy Budapest Parkot július 16-án, és ez 12 000 embert jelent, ami egy nagyon nagy előrelépés minden értelemben, így produkciós szempontból, meg nekem is egy mérföldkő, meg egy visszajelzés annak ellenére, hogy maximálisan elhatároztam, hogy ha eljutok idáig, ahová eljutottam, akkor nem mérföldkövek alapján fogom élni az életemet, szóval az, hogy csináltunk egy sold out parkot, az egy rettentően hálás és megtisztelő dolog, és egy életre szóló olyan élmény, amit nem hiszem, hogy valaha amúgy így fel lehet úgy olyan értelemben dolgozni, hogy ez ilyen természetessé váljon, viszont ettől függetlenül az is igaz, hogy azért, mert mi ezt megcsináltuk, az nem azt jelenti, hogy ez innentől magától értetődő, hogy mindig meg fogjuk csinálni. Szóval, hogy annak ellenére, hogy ez így van, én úgy élem az életemet, mintha mi sem történt volna, és ugyanazzal az elánnal dolgozunk tovább, szóval, hogy semmi sem állt meg, és nincs készen semmi. Szerintem ez egy ilyen kicsit olyan valami az egész zenélés, hogy így mindig mész egy irányba, és történnek dolgok, és hogyha te bármikor is hagyod, hogy az egód az így fölét kerekedjen, akkor nagyon hamar be lehet abba bukni. Van erre sok példa. Minden esetre én azt gondolom, hogy a lemez fogadtatása különben nagyon jó. Nem csak a park miatt, hanem egyébként is, tehát én mondjuk látom azt, hogy tényleg ezt, hogy meghallgatták 30 millióan csak Spotify-on. Ez egy olyan mérőszám, szerintem így magyar viszonylatban is, hogy ha valakit ilyen sokan hallgatnak, mint mondjuk minket, vagy ezt a lemezt, az onnantól kezdve már egy olyan valami, ami nekem is egyfajta legitimizáció azzal kapcsolatban, hogy jó az, amit csinálok.
0: Pont erre akartam rátérni, csak nem a Spotify, hanem a YouTube viszonylatában, és kérlek a klipekbe még majd ne menjünk bele, majd később belemegyünk, mert imádom őket. Vannak itt közreműködések, ezekről mindenképpen mesélj, Presser Gábor, Indigo, Sosehol, Somodi, stb.
1: Igen, egyébként nem sok, alapvetően Somodi, Sosehol, ők producerek, szóval igen. Az ilyen értelemben nem közreműködés, alapvetően az egész lemezt nagyjából ők csinálták meg, a Szabi, a billentyűsünk. Igazából közreműködés szintjén, ahogy említetted, a Balkánban Indigo, meg Pici bácsi, pont ma megyek amúgy Pici bácsihoz, van egy-két közös projekt, úgyhogy most ma megyek hozzá, nem innen, mert innen még megyek boxon és meg utána, szóval elég érdekes nap, Petőfi Rádió, box, Pici bácsi, ez a mai nap.
0: Sose rosszabb volt,
1: ugye? Sose, igen, és akkor igazándiból az van, hogy a Balkánnal csináltuk azt az életet, ami amúgy, nem tudom, lementem amúgy valaha Petőfi Rádióban, vagy azt nem, nyilván korábban nem, most már fene tudja.
0: De meg az nem egy, mondom
1: az neked. Az egy elég erős track volt, elég nagyot is ment, azt a mai napig nagyon szeretjük játszani, meg visszük is mindenhova, az emberek is nagyon szeretik, szóval az egy tökre olyan valami volt, ami nagyon betalált. Tavaly ezen van a Balkán, jó barátaink, egyébként velük is folyton van közös termek, közös ötlet, és egyébként egy kollektívában is dolgozunk, úgyhogy egy brigád is. Az Indigo szerintem jelenleg talán a legkülönlegesebb, hanem a legkülönlegesebb egyértelműen női hang. Én nagyon szeretem a mese hangját, szerintem egy zseniális előadó, és szerintem nagyon, nagyon üde szín volt ezen a magyar zenei palettán, ahol egyébként szerintem neki sokkal feljebb kéne kerülnie, mint ahol most van, de hát ezt még nyilván majd megítélje a közönség, de rettentően tehetségesnek gondolom. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt összehoztuk, ezt a dalt, és úgy tűnik, hogy az emberek is szeretik. És ezen kívül pedig ugye van Pici bácsi, és a Szabadság dalt azt hiszem, hogy játszátok is. Na most ez Pici bácsi szerzeménye, ezt a dalt én nagyon szeretem. A dalok a Színházból lemezén szerepel, ez Pici bácsinak nem tudom, hogy hány éve szerezhette ezt, de én nagyon, nagyon szerettem ezt a lemezt gyerkőckoromban is. És igazából én nem ismertem Pici bácsit, csak a Marsalakó Dávid jól ismerte, csak a Dávidon keresztül igazából megkerestem az a Pici bácsit, hogy hát van ez a dal, és akkor szeretném feldolgozni, és bátorkodtam írni neki egy ilyen regény hosszúságú e-mailt, és válaszolt rá, találkoztunk, elmentünk stúdiózni, meg kávézni, és akkor igazából bármilyen VM vagy furán hangzik, összebarátkoztunk, és végsősorban megcsináltuk ezt a dalt, újra gondolva, és abban a világban, amiben mondjuk én is jobban érzem magamat, vagy közelebb áll hozzám, úgyhogy egyébként megőriztük a dalnak az eredeti struktúráját, és egyébként utána előadtuk együtt a parkban, úgyhogy ez így kb. A non plus ultra, meg a kis cseresznye a torta tetején, hogy egyébként még elő is adtuk élőben, ez egyszer történt meg, ott a parkban, szerintem nagyon sok ember nagyon meglepődött. Az van, hogy azóta vannak olyan booking megkeresések amúgy, hogy nem lehetne, hogy pici bácsival együtt gyert? És akkor így néha elgondolkozom, hogy így elég vicces lenne, hogy pici bácsi beülne közénk a buszba, és akkor így mennénk együtt.
0: Gondolj vele.
1: De amúgy nagyon király lenne, és az az igazság, hogy amilyen jó ember ő, meg amilyen figura, amúgy én szinte maximálisan biztos vagyok benne, hogy amúgy ezt nagyon élvezni. Úgyhogy nem tudom, hogy lehet megkérdezem.
0: Mindenképpen figyelj, csak tényleg egy mondatban, én még vele soha nem interjúztam és nem találkoztam. Milyen karakter ő a való életben?
1: Nem gyakran ad interjút, ezt jól csinálja. Szerintem, hogyha idősebb leszek, akkor ezt majd én is alkalmazni fogom. Igen, én most még abban a korszakban vagyok, amikor szívesen adok interjút, meg úgy érzem, hogy még így van, mint mondanom. Talán többször érdemes elmondanom még dolgokat. Talán abból adódóan is, hogy azért én még a pályám elején vagyok. Vagy van egy ilyen paradoxon egyébként, hogy mindig azok az emberek a legaláthatósabbak, meg a legszerényebbek, akik egyébként a legnagyobbak valamiben szakmailag. Szóval általában azok a legnagyobb egoisták, akiknek egy körülbelül 2 éves zenei karrierjük van, és akkor utána mennek a süllyesztőbe, akik meg lehúznak gyakorlatilag 60 évet úgy, hogy rock legendákká válnak, általában tök szerény, tök normális emberek. És pici bácsi, én egy rettentően szerény és aláthatós embernek ismerem, aki amúgy szakmailag olyan szinten top, hogy nem tudom, nagyon nehéz hozzá hasonló magyar legendát mondani, és mindemellett egyébként egy nagyon humoros figura, akiről meg nem mondanád, hogy különben aztán 80 éves, szóval együtt ebédeltünk a parkban is például, és ott ültünk egy zenekar, meg ő így együtt, és ugyanolyan, most ez hülye hangzik, hogy ugyanolyan volt, mint hogyha igazából így egy lenne közülünk, és ez egy nagyon jó élmény, mert az embernek ez egy visszaigazolás arra egyébként, hogy soha semmilyen szituációban nem érdemes elszállni. Szóval az elszállás az azoknak az embereknek a fegyvere, akiknek igazából más fegyvere nincsen.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek, aminek a címe Szabadság szerelem. De nekem egyik személyes kedvencem egyébként a szeptember végén, ami egyrésztről egy tök jó dal, másrésztről, hogy drum and bass verzióban csináltátok meg. Ez honnan jött? Én ezt imádom.
1: Hú, az van, hogy örülök, hogy neked ez a dal tetszik. Én is nagyon szeretem. Nagyon szeretem ezt a dalt. Szerintem egyébként ez egy kimondottan jó dal.
0: Erős.
1: És igen, és hogyha arra gondolok, hogy, politikai zeneszerzés, meg véleménynyilvánítás, amiben most azért azt gondolom, hogy így tényleg kell egyfajta megállj, tehát hogy most akkor, hogyha ez eddig erről szólt sokaknak, akkor most akkor lehet másról is beszélni. Ez abban az időszakban íródott, amikor a szar az élet is, és az az igazság, hogy szerintem ez egy sokkal erősebb dal, mint az. Szóval, hogy az egy sokkal pánkabb, és egy sokkal nyersebb verziója annak, amit ott el akartam mondani, ez meg egy sokkal kifinomultabb, meg sokkal hogy mondjam, előremutatóbb megfogalmazása annak, amiben mondjuk van egy valódi útmutatás, és nem csak az, hogy mi a probléma. És ebből adódóan én nagyon szeretem ezt a dalt, és egyébként mint zenei mű is szerintem jól működik. Ellenben azt gondoltam, hogy amúgy azt a kutya nem fogja meghallgatni. Mármint, hogy tényleg ezt tök őszintén mondom, hogy ez volt az a dal, amiről azt gondoltam, hogy ha ezt amúgy valaki meghallgatja, ez kizárt, mert hogy nincsen igazából ilyen hagyományos struktúrája, nincsen hagyományosan felépítve így szerintem, mint ahogy mondjuk a legtöbb ilyen klasszikus popdal, hanem ez egy ilyen össze-vissza nyiszált valami idézetekkel, gondolatokkal, kis betétekkel, és végsősorban amúgy nagyon összeáll a végére, pláne most a klippel együtt nézitek, az egy kimondottan erős vizualitás párosul hozzá, úgyhogy hogy hogyan íródott igazából, mondhatom, hogy ugyanolyan őszintességgel, meg ugyanabból a felindulásból, mint a többi ehhez hasonló dalunk. Örülök, hogy szereted.
0: Nagyon. Én ugye is. Ehhez van az a klip, amikor a tévé előtt ülnek.
1: Igen.
0: Na hát az nagyon erős.
1: A Dízguszti van benne, és Füsti Molnár Éva, aki egyébként, ha jól gondolom, amúgy Elszai Mari Díjas. Úgyhogy
0: megéri megnézni klippel együtt, úgy igen. Igazán, és ha már ilyen mindketten szépen átkötöttünk a klippekre, ugye mondtad a Spotify számokat, én ezt a YouTube felől akartam megközelíteni, ugyanis igen. Ez az anyag nekem klippekkel együtt üt igazán, és valahogy nagyon fontos nekem a vizualitás, az esztétika, és a te klipjeidben nagyon átjön.
1: Igen, mi sokat adunk erre. Az van, hogy alapvetően ez most már mai napig nagyon drága dolog egyébként, de hogy már közel sem olyan drága dolog, mint mondjuk nem tudom, 20 éve volt, szóval most már egy telefon és sok mindent lehet forgatni. Most azért, hogy a projekt már így ilyen magasságba emelkedett, most én még többet szeretnék majd erre szánni, időt, energiát és pénzt, és amúgy ez az egész vizualitás, ami így csatlakozik zenei projektekhez, amúgy nagyon nagyban meghatározza azt, hogy az emberek azt hogyan látják. Szóval mondjuk nem tudom, külföldön amúgy az egy tökre bevett szokás, hogy igazából úgymond a branden, meg a klippeken, meg a vizualekon keresztül tudod azt közvetíteni, amit szeretnéd, igen. Hogy az emberek lássanak rólad. Itthon meg ez egy picit ilyen, nyilván sokkal kisebb iparág, sokkal kevesebb pénzből, de hogy itthon azért ez még sok esetben elmarad, és sok esetben csak ugyanazokat a dolgokat gyártják le ugyanazok az emberek. Én szeretném, hogyha ebben lenne egyébként előrelépés, és rengeteg nagyon ügyes szakember van, aki ilyesmiken dolgozik. Itthon rengeteg nagyon jó filmes van, és nagyon jó klippes van, meg operatőröktől kezdve egyébként mindenki, úgyhogy érdemes erre mindenki, amennyit tud rászenni.
0: Színekben, képi világban mindegyik üt, és azt tetszett benne, hogy van konkrétan olyan komoly, ami teljes mértékben egy sztorit mesél el, és olyan is van, amit fel is írtam ide magamnak, hogy valamit meggyújtottatok, és csak a tűz lobog, talán visszafelé. De az is úgy kapcsolódik a nagy
1: az
0: egészhez.
1: Az a parlament amúgy, az egy mármint, hogy az egy parlament makett, igen, megvan fordítva a videó, szóval igen. Visszafele van lejátsz a videó. Igazából egy parlament makettet lefújtunk feketére, és ezt lelocsoltuk olajjal, és ez kevegy ekkora makett amúgy. Lelocsoltuk olajjal, meg lefestettük feketére, és felgyújtottuk, és igazából úgy van megcsinálva, hogy az végre amúgy elporrad, és igazából megfordítottuk a videót, és ebből adódóan az van, hogy a porból tulajdonképpen, meg a lángolásból, igazából a lángokból igazából így visszaáll így a parlament így az eredeti formájába, csak fekete.
0: Na és ennyiből áll az egész klip, de talán még hát mással is
1: kis
0: volt
1: ilyen. Szösszenetek, igen.
0: De hogy pontosan, tökéletesen a nagy egészhez hozzá illik, figyelj már, csak egy Személyes kérdés, megengedsz?
1: Persze.
0: Az egyik klipben már nem tudom melyikben, azt nem írtam fel, van egy Porsche 944.
1: Nem egy... az enyém, sajnos. De...
0: Ezt akartam kérdezni, a tiéd? Mert...
1: Nem, nem, basszus. De az nem egy, azt hiszem, hogy ez nem is egy ilyen drága Porsche, ilyen. Nem, vezettem azt az autót különben, nincs benne szervókormány. Tragédia, tehát amúgy nem, te nagyon rossz, úgyhogy nem ajánlom senkinek, nagyon stílusos, gyönyörű, de nagyon alacsonyan ülsz, és igazából rettentően nehéz vezetni, és egyáltalán nem kényelmes, de nagyon szép, nagyon szépen, tényleg.
0: Én is ültem olyanba, de nem vezettem. Na de, figyelj, elkalandoztunk.
1: Ha esetleg lenne egy ilyenem a következő 20 évben, akkor szólok.
0: Mindenképpen. Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.
2: Remélem egyszer, hogy jobb lesz. Remélem, megjavulok.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem még pár percre Méringer Marci, akivel új lemezéről beszélgetek. Ez a Szabadságszerelem. Gondoltad volna egyébként, hogy ekkora megtekintése lesz ezeknek? A Spotify oké, mert mindenki azt hallgatja, de hogy a klippeknek is YouTube-on. Bődlet a számokról beszélünk.
1: Nem tudom, gondoltam, igen, vagy nem gondoltam. Sok nem gondolok amúgy annyira ebbe bele. Az van, hogy szeretném persze, hogy sokan hallgassák, de közben meg az is benne van már, hogy egyébként sokszor ezek nem tükrözik a valóságot. Szóval a mi esetünkben például tök jó, hogy lehet, hogy egy klippet mondjuk megnéznek 1-2 millióan, és nem nézik meg mondjuk 20 millióan, de eljön 12 ezer ember a koncertünkre. Uh-huh. Szóval az van, hogy szerintem ezt érdemes látni, hogy annak, aki nem ezzel foglalkozik mondjuk, és nem annyira van ezzel képbe, hogy a YouTube-on, meg a Spotify-on lévő mérőszámok, azok nem

0: tükrözik azt, hogy egyébként milyen mértékben tudsz te mozgósítani. Szóval sok olyan artist van, akinek meghallgatják a dalait 10 millióan, és nem tud megcsinálni 1000 ember Budapesten.
1: Aha.
0: Mert vagy annyira fiatal a közönsége, mondjuk, vagy egyszerűen az emberek csak nem veszik eléggé komolyan ahhoz, hogy elmenjenek egy koncertre. Én annak örülök, hogy nálunk van egy erős hallgatóbázis, és van egy nagyon-nagyon lojális közönség, ami nem csak közönség, hanem egyébként közösség is, és én ezt pontosan tudom, és teljes mértékben szándékos, hogy hozzánk, ha eljön 12 ezer ember a parkba, és minket meghallgatnak, ők onnan úgy fognak hazamenni azon a koncerten, még 3 napig gondolkodni fognak. Uh-huh. És nekem ez jelenti a legtöbbet, szóval az, hogy tényleg húsvér emberek arra pénzt adnak ki, és egyébként nem csak pénzt, mert az egy dolog, hogy kifizetik a nem tudom a 8000 forintos egyet, hanem az, hogy fölülnek a vonatra, följönnek vidékre, és eljönnek a parkba, és ezt amúgy nyilván megcsinálják nagyon sokan vidékről, nagyon sokan megcsinálják Pesten belül, de hogy az, hogy az emberek, akik ezeket a dolgokat hallgatják, tényleg ezt meghallgatják élőben is, az amúgy nekem személy szerint sokkal többet jelent, mint az, hogy most 5 millióan vagy 6 millió hallgatnak meg valamit, azért, mert amúgy ennek tényleg van jelentősége, és tényleg van hatása. A hallgatottság az sok esetben egyébként csak egy szám, attól függetlenül, hogy nyilván legyenek ezek a számok minél nagyobbak, és tényleg tök jó, hogyha sokan hallgatják, mert akkor azt gondolom, hogy betalál, de ez a konverziós ráta azért ez sok esetben amúgy hazudik, és nálunk hál' Istennek nem. És ez nagyon-nagyon jó.
1: Marci, még egy záró kérdést engedj meg. Kint van a Szabadság Szerelem lemez. Mikkel készültök még csapatszinten? Te mesélj.
0: Az van, hogy most lezártunk egy körülbelül, hát tényleg nem tudom megmondani, hogy hány koncert lesz ez, mert április óta vagyunk úton, és most szeptember van, úgyhogy egy kicsit a végét járja mindenki. Most fogunk tartani egy kb. Egy hónapos pihenőt, ami annyit jelent, hogy nem vagyunk koncertezni, minden más egyébként ugyanúgy történik a háttérben, és tervezünk most még őszre egy meglepetést a közönségnek, amit azért nem mondok el, mert még nem jelentettük be, majd vasárnap fogjuk, ezt ha mondhattam, ha nem, kimondtam. Lényeg, hogy igazándiból nem állunk meg, most azt gondolom, hogy most vagyok azon az érzelmi, meg emberi síkon is egyaránt, hogy most kell nagyon sok jó dalt írni a következő, tudom, másfél-két évben. Annyi kell ahhoz, hogy egy nagy lemezt megint összehozzunk, és igazából most újra vissza kell találnom az alkotáshoz. Ennyi. Leturnéztünk egy ekkora szezont, az folytatódik jövőre, és addig meg dalokat kell csinálni, meg szépen észnél maradni, pszichológushoz járni, boxolni járni, focizni járni, és normálisan csinálni a kis életemet, és nem foglalkozni semmi olyannal, amivel amúgy nem akarok. Úgyhogy igazából ennyi, tényleg dalokat fogunk csinálni, és szeretnék egy-két közreműködést is csinálni jövőre, kisebb artisztokkal, jobb artisztokkal is. Valójában ennyi, zenélni fogok, tehát nem nagyon tudom ezt extrázni, zenélni szeretek, azt csinálom, azt is fogok, hála szituáció. A diplomám az nem lett meg, úgyhogy végső soron majd lehet, hogy utána megcsinálom.
1: És ahogy te mondtad, zárásként ne szálljunk el, ez a legfontosabb.
0: Azt semmiképpen nem, én nem vagyok olyan, úgyhogy szerintem arra már, ha eddig nem szálltam el, akkor ezek után már biztos, hogy nem fogok, hogy remélem.
1: Marci, köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert.
0: Köszönöm, sziasztok.
1: Az elmúlt egy órában Méringer Marcival beszélgettem Szabadság Szerelem című új lemezéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

hallottam, ott is keresik. És nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

valós példány, PUBG az élet. Ledobtok minket, Fortnite módra harcba vittek. Lehet nevetni, utána sírni, semmi baj nincsen, ha nem vagyok szimpi. Én csak azt szeretném, hogy tudd a szándék, meg kinyit minden kaput.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar. Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
1: Hát Isten, ments, Kóri.
0: Helyes válasz, fiam.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Méringer Marcival beszélgettem Szabadság szerelem című új lemezéről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt vagyunk veled vasárnap hajnalban is. Üdv a Petőfi Rádió hallgatóknak, a mikrofonnál Kenész Kolos hallató, és egészen reggel 6-ig elkísérünk, hogy ne legyen semmi para. És ebben persze segítenek a sztárok. De Anahit mindjárt, de most Ferenci Gyuriék érkeznek. Hé, ördög, hé!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag